0: jó és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókuszszorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész kíjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókuszszorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin, variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai, Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókuszszorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai, Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul Iscsák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont, a szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vejszné Paul Iscsák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
3: A vörös kód esetén hangsúlyos, hogy a szociális intézmények, és itt a bentlakásos intézményekről van szó, az ellátás típusától, a fenntartójától, a rendelkezésre álló férőhelyek számától függetlenül köteles ellátni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokat.
4: Nyári vörös kód idején az utcai szociális szolgáltatást kell megerősíteniük, hangsúlyozta Vejszné Paul Iscsák Katalin.
3: Ez azt jelenti, hogy a kollégáim a nap folyamán, pont most egyeztettem a csoportvezetővel, 10 és 13 óra között, tehát pont a legnagyobb meleg időszakban járják a várost. Ugye vannak klienseink, akiket tudjuk, hogy hol találunk, őket felkeresik, hűtött vízet viszünk az ellátottaknak, de járják az utcákat, a frekventált helyeket, hogy felkutassuk azokat az utcán élőket, akik ebben a nagyon melegben is kint tartózkodnak.
0: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Vitál Attila disszeminációs szakértőt hallják.
5: Mint egy 1,5 millió diák a magyar köznevelésben és szakképzésben teljesen térítésmentesen tud hozzáférni egy olyan nyelvtanuló programhoz, amit egyébként a világon nagyjából 5 millióan előfizetési díjért használnak, és így akár 7 éves kortól 20-21 éves korig, amíg le nem érettségizik, vagy technikusi végzettséget nem szerez, 1-2-3 akár több idegen nyelvet is tud tanulni ennek a rendszernek a segítségével. A tanulói profilokat épít, a tanulói készségeket monitorozik, monitorozza, és ennek alapján akár képes ez a rendszer olyan feladat sorokat generálni, ami egyéni készségfejlesztési célokat szolgál. Például a kiejtés gyakorlása, a hallás utáni beszédértés készségének fejlesztése, vagy az írás, illetőleg a beszédkészség fejlesztése egy kiemelt funkciója ennek a rendszernek, és ebben valós idejű visszajelzéseket, gyakorlatilag egy asszisztált támogatást kap a nyelvtanuló. Megnyitottuk a Kréta felhasználó szülő gondviselők számára ezt a rendszer, így újabb több mint 1,5 millióval nőtt a lehetséges felhasználóknak a száma. Gyakorlatilag nincs Európában még egy olyan ország, ahol a lakosságnak több mint 1/3 térítésmentesen tud idegen nyelvet tanulni egy ilyen programnak a segítségével.
0: Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közutak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe.
1: Időjárás.
0: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vejszné Paul is Csák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
3: A vörös kód esetén hangsúlyos, hogy a szociális intézmények, és itt a bentlakásos intézményekről van szó, az ellátás típusától, a fenntartójától, a rendelkezésre álló férőhelyek számától függetlenül köteles ellátni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokat.
4: Nyári vörös kód idején az utcai szociális szolgáltatást kell megerősíteniük, hangsúlyozta Vejszné Paul is Csák Katalin.
3: Ez azt jelenti, hogy a kollégáim a nap folyamán, pont most egyeztettem a csoportvezetővel, 10 és 13 óra között, tehát pont a legnagyobb meleg időszakban járják a várost. Ugye vannak klienseink, akiket tudjuk, hogy hol találunk, őket felkeresik, hűtött vízet viszünk az ellátottaknak, de járják az utcákat, a frekventált helyeket, hogy felkutassuk azokat az utcán élőket, akik ebben a nagyon melegben is kint tartózkodnak.
0: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer diszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Vitál Attila diszeminációs szakértőt hallják.
5: Mint egy 1,5 millió diák a magyar köznevelésben és szakképzésben teljesen térítésmentesen tud hozzáférni egy olyan nyelvtanuló programhoz, amit egyébként a világon nagyjából 5 millióan előfizetési díjért használnak, és így akár 7 éves kortól 20-21 éves korig, amíg le nem érettségizik, vagy technikusi végzettséget nem szerez, 1-2-3 akár több idegen nyelvet is tud tanulni ennek a rendszernek a segítségével. A tanulói profilokat épít, a tanulói készségeket monitorozik, monitorozza, és ennek alapján akár képes ez a rendszer olyan feladatsorokat generálni, ami egyéni készségfejlesztési célokat szolgál. Például a kiejtés gyakorlása, a hallás utáni beszédértés készségének fejlesztése, vagy az írás, illetőleg a beszédkészség fejlesztése egy kiemelt funkciója ennek a rendszernek, és ebben valós idejű visszajelzéseket, gyakorlatilag egy asszisztált támogatást kap a nyelvtanuló. Megnyitottuk a Kréta felhasználó szülő gondviselők számára ezt a rendszer, így újabb több mint 1,5 millióval nőtt a lehetséges felhasználóknak a száma. Gyakorlatilag nincs Európában még egy olyan ország, a lakosságnak több mint 1/3 térítésmentesen tud idegen nyelvet tanulni egy ilyen programnak a segítségével.
0: Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
7: Szép reggelt mindenkinek, szevasztok megafonisták, elmúlt 6 óra, úgyhogy indítjuk a napot, egyébként most van a legkellemesebb idő, úgyhogy ezt élvezzétek ki, tessék szellőztetni, élni egy kicsit, aztán igen, neki megyünk ennek a kevésbé igen, hideg napnak. Na mindegy, jól van, elkezdjük a keddet. Sanyika, jó reggelt neked is, hello!
8: Jó reggelt, sziasztok! Június utolsó napja van, június 30-a kedd reggel van, így van. Kellemes ébredezést mindenki. Egyébként egy picit talán ilyenkor tud az ember jobban aludni.
7: Aludtam.

0: hangjainkat. Remélem mindenki itt van velünk, és hallgat bennünket. Készülöttök a munkába, kávé, be van készítve.
1: Ez az.
0: Én kitartást kívánok, meg sok-sok folyadékot fogyasszatok. Ennyit kérek tőletek, na meg persze, legyetek türelmesek magatokhoz is, önmagatokhoz is, egymással is. És persze mindenkihez is, hallgassatok bennünket.
1: Igen, na, egyrészt Vácz Rátóttal foglalkozunk ma, mert hogy hát az ott is, hogy bedurrant a lakosság szám, és hát szépen növekszik a település, ugye új lakópark is van, és hát azért az ottaniak összefogtak. Erről beszélgetünk majd remélhetőleg 8 óra után Spiegelhalter Lászlóval, a polgármester úrral, mert hogy ott helyi mérnökök tervezték meg az utat, a járdát, meg a vízelvezetést, tehát ugye így közösen összedobták ezt az egészet, ott a mérnök bácsik, mérnök nénik, és akkor ezt követően az általuk összerakott tervek alapján indult el a kivitelezés. Gondolom azért az olcsóbban jött ki, mint hogyha mondjuk egy külsőst bíznak meg.
0: Bizony,
1: meg ugye helyismeret, minden, úgyhogy ez egy tök jó sztori, erről beszélgetünk. Egyrészt előtte pedig arról, hogy hogyan alakul át Kínában a felső oktatás, mert hogy ezrével szünteti meg Kína a kvázi felesleges szakokat, és helyére csak az AI-hoz meg a robotikához kötődő igen, ilyen képzéseket indít, úgyhogy ez is egy érdekes téma lesz, pláne azért is, mert Karvasonyi retteg az AI-tól, de ezt majd átbeszéljük hét után, úgyhogy indulunk is a Mega Slágerekkel.

0: Metálkodunk ebben a pár percben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ha kedd, akkor 80-as évek, és hát ugye mai napon 57 éves Phil Anselmo, a Pantera és a Down énekese többek között, és ha már 80-as évek, akkor hát igen, négy olyan lemezzel pontosabban, igen, egyel fogom majd foglalkozni, de hát van 1-2-3-4 olyan lemeze a Panterának, amely a 80-as években jelent meg, és hát ezt olyan szinten tagadja a zenekar, hogy például itt, amit mi használunk az egyik ilyen streameres történetben, nincs is fönt az album, ezek az albumok, te letiltották, nem akarnak ezzel foglalkozni, mert hogy ekkor még ilyen glam rockot játszottak első körben, tehát ilyen Bon Jovi is, meg nem tudom, milyen sztájjal voltak, nagy ide belőtt síróban nyomta egyébként még tényleg tupír frizurával a Phil Anselmo is, és hát gyakorlatilag nagyon szégyellik ezt, és nem is adták ki ezeket, aztán CD-n sem, meg tényleg semmilyen streamer nincsenek bent, viszont persze az internet nem felel. Erről
1: egyszer érdemes lenne beszélgetni.
0: Miről?
1: Csak hallgatókat is megkérdezni, hogy látod, itt a zene és az előadók kapcsán jutott eszembe, hogy van-e olyan az életedben, amit jutólag nagyon szégyelsz?
0: Hát szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne. Úgyhogy ezzel ezt a kérdést szerintem ezt lezártuk. Tehát, belehallgatunk a Power Metal című lemezbe, amely 88-as, és itt már egyébként ez egy útelágazás a Pantera történetében, mert hogy itt már ugye erről a glammes sztoriról már így levetkőznek, és inkább már rámennek a keményebb zenére, úgyhogy belehallgatunk ebbe, aztán pedig jön egy-két érdekesség, igen, ezzel a lemezzel kapcsolatban.

0: El se hinni az ember, hogy az Pantera, és komolyan mondom, de ez az 1988-os power metal egyébként. Igen, tehát...
1: Mondani egy kis olyan, mint a Europe lett volna régen.
0: Igen, ebben minden van, és még egy abszolút útkeresési sztori, ez egyébként nagyon vicces, nekem ezért nagyon tetszik.
1: Rock Tonight, vagy mi volt a dal?
0: Igen, ilyen magas hangokat nyomnak meg bennük. Igen, na, a lényeg, hogy egy évvel a 88-as megjelenés után a Megadeth frontember, hogy a Dave Mustaine gitáros keresett, és felkérte Diamond McDarrell-t, akkor még Diamond Darrell-nek hívták, hogy csatlakozzon hozzájuk, mert hogy Darrell-nek a zsenítása már ugye ezen a lemezen is lehetett hallani, viszont Darrell azt mondta neki, hogy ha Vinnie Paul, a bátyó is jön, mint dobos, akkor bólint rá, de mivel a Megadethnek megvolt a dobosa, ugye akkor Nick Menza volt, ezért ugye a Pantera szerencséjére az üzlet kúdva esett, és igen, bár ez az album egyébként Phil Anselmo debütálása, tehát ugye az első klasszik felállás, van egy dal benne, amelyben nem őt lehet hallani mikrofon mögött, hanem ugye maga Dimebag Darrell énekelte fel. Hát nem mondom ki a dalnak a címét, mert ezt itt most nem, szerintem nem lehetne megengedni. A lényeg a lényeg, hogy ugye négy korai 80-as évekbeli glam album közül, ugye Power Metal az egyetlen, amelyik az eredeti 88-as kiadáskor bakelit és kazetta mellett ugye hivatalosan megjelent CD-n is. De mivel a zenekar később betiltotta az újrakiadást, a 88-as a Metal Magic Records által nyomott CD-k ma elképesztő ritkaságnak számítanak, és a gyűjtők akár $1000 is kiadnak értük. Neked is egyébként, tehát nem egy remény rossz nóta volt ez. Na, jól van. Úgyhogy tessék ma akár korai Panterát is hallgatni, és Anselmo bácsit Isten értesse innen is. Én imádtam, amikor a Pecsában itt voltak a Downnal, oda voltam a koncertért, mert vissza. Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt, úgyhogy csak itt tovább.

0: 0-30-5-66-22-62, ez a Viber számunk, amire jött egy olyan kérdés, hogy ti még éltek? Csak ennyi.
1: Hát gondolom a melegre gondolt.
0: Nem, szerintem nem arra, hanem arra, hogy egy múlt hét végén ugye a Megafonnak lőttek, tehát hogy így kimúlt a Megafon, és visszakint.
1: Ja igen, ezt olvastam.
0: És hogy így összekevertek már megint minket. Igen, élünk, itt vagyunk. Na, hello, szia! Hello.
1: Mi 50 évig fogunk is.
0: 50 élni. Évig. Gondolom szerintem inkább erre ment a kérdés itt a kedves hallgató felé. Igen, úgyhogy nézz utánunk, jó? Aztán utána írj nekünk még valami mást is, és akkor tök jó lesz. Oké! Okay. Magyar Szabadság napja 1991-ben a mai napon fejeződik be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére ugye minden év júniusának végén ország szerte tartanak ugye rendezvényeket. Hát régen budapesti búcsú néven is volt ilyen partik a fővárosban.
1: Igen, meg kapcsolatkoncertek. Ja, meg igen. Volt a Modern Talking. Ja, megyek Thomas Andersre.
0: De jó.
1: Emberbe.
0: Na jó, jó. Igen. Na, hát ugye akkor kimentek, de hát rengetegen itt maradtak mind a mai napig, és hát innen is puszíjuk őket. Érti, aki érti. Na, Szent Pál napja, a keresztény vértanúk emléknapja. 1500-tól kezdődően ezt tartjuk. Aztán 1908-ban reggel 7 óra környékén a mai napon, hát aki mondjuk éppen kortyolta a kávéját kint a kertben, a Tunguszka folyó völgyében, hát meglepődött azon, ami történt, mert hogy még mai napig nem tudják azt, hogy hogyan és miképpen robbant fel egy tűzgolyó itt Közép-Szibériában, mert ugye azóta is ugye Tunguz meteor néven említenek. Hát izgalmas lehetett az, hogy kint, tudod így, kávézgatsz reggel, vagy nem tudom.
1: Nyugiba.
0: És akkor itt beküldenek innen földről egy tűzgolyót, és itt egy kráter ott a környéken. Hát igen, szép is ez. 1894, csak 1894-ben készül el a Tower Heat. Nem is tudtam. Na mindegy, elkészül. 1905-ben pedig Einstein publikálja a relativitás elméletét. Ennyi gyerekek, ami a kis frissességeket illeti, és akkor megyünk egy régi Nógrád előttünk, és átbeszélünk egy szép kis tikkecskét.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1990-es a Nógrádunk, mégpedig június 30-ai számban venne Városvédő Sarok címmel és Szép Művű Csatornák főcímmel egy cikk. Arról szól, hogy a Balassagyarmaton található igényes, bádogos munkák közül egy-egy esőcsatorna szép darulát mutatom be. Van egy pár fotó erről. Noha már évek óta figyelem a város épületei meglévő és bemutatása érdemes díszeket, figurákat, mégis csak az elmúlt hetekben figyeltem fel a régi István utca 10-es szám házon, ma ugye Murár Lajos utca, lévő esőcsatorna végre a városban és egyedülálló darab. Ez a vízköpő sárkányra vagy szörnyre hasonlítós, egyben díszítő elemnek is beillő lefolyó végződés, megérdemli a legközelebb javításnál az állag megóvást. A másik felvételen pedig a valaha rákszálló, napjainkban ipoly szállóként ismert épületben látható, ugyancsak szép csatorna darabot látjuk, több is van belőle, a mai Bajcsi-Zsilinszky utcára néző főfronton, a padlásszín magasságában, csigavonalas díszítése alatt szívalakú domborítások, a tetején párkányszerű rész felett búzogány formára alakított nyeles díszítés. Na hát, fölfigyelünk-e erre, vagy hogy igen, tehát meglepett egyébként az, hogy egy ilyen kis cikkecske is bekülhetett mondjuk annó a Nógrádban, ami tényleg ilyen csatorna, műves csatornákról szól, úgyhogy Gere Józsival beszélgetünk egy picit erről. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggel, szervusztok!
0: Na, megérintett a cikk? És a tartalma?
3: Hát igen, ez a Rékai vagy Murár Lajos utca, ugye a Szent István utca megint az eredeti nevén. Itt említett ház, ez mai napig is megvan. Nemrég úgy láttam gazdát cserélt, és nagyon örültem neki, hogy eredeti állapotban meghagyták a bádogos dolgokat és mindent. Valóban van két ilyen vízköpő sárkánya a utcai fronton, nagyon jó néz ki. Tényleg csak az vesz észre, hogy nézegeti is a házakat, és igazán szépek a a csatornája, hát az egykori Rákogyi Pojszárónak, ami ott fog összeroskodni a főtéren.
0: Igen.
3: De több ilyen szép csatorna vagy bádogos munka is van a városban, a Bajcsi iskolának a lefolyói, a rendőrségnek az egykori, most már ugye felújítás után ezek eltűntek. Több is volt, sajnos, hogyha ezek elhasználódtak, akkor már ezek a modern tömeg bádogos ipari.
0: Na azt akartam mondani, hogy lenne valaki, aki ezeket egyébként rendbe rakja, még ilyen bádogos hát, mesterek, akik ezeket megcsinálják, vagy renoválják.
3: Ez a probléma, mint minden szakmánál, hogy a bádogos szakma is olyan formán kihalt, ugye a régi bádogos az maga készített mindent.
0: Igen.
3: Annak voltak különféle eszközei, ő meghajlított egy csatornát, egy lefolyót, egy könyököt, de ugyanúgy ilyen díszes díszeket is tudott, például csúcsdíszeket készíteni, ha ilyen tornyos volt az épület. Ilyen is van egy pár gyarmaton egyébként, ilyen gömbök is, akkor ilyen csúcs áll ki belőle.
0: Igen, érdemes egyébként akár itt az Ady Endre úton is végigmenni, hogy akkor az ottani villáknak is egyébként milyenek a bádogos munkái.
3: Így van. Csak sajnos ugye a tömegtermelés meg az olcsósítás eredménye az lett, hogy mindenki az egyszerű lefolyókat válassza. Ma már például lehetett kapni a csatornákhoz ilyen sarokdíszt, aminek semmi funkciója nem volt, csak az, hogy a szép asztal emes föl lehetett az a fegecsen, és jól nézett ki. Ma már azt sem nagyon lehet kapni, mert minek az elég, hogyha csak úgy véget ér a csatorna.
0: Igen.
3: A bádogosság az azért egy nagyon komoly megbecsült szakma volt. Ugye a különféle tetőburkolatok, ami nem sík tető volt, azok ők bádogozták, és ugye azt nagyon igényesen kellett elvégezni. Hát emlékezzünk meg itt Lancsó József bádogosról.
0: No.
3: A neve ismerős lehet, a csekkiverés egyik polgári áldozata, és ugye a egyik munkáját a mai napig láthatjuk, mert 1917-ben ő bádogozta, készítette el a kis szerttemplom hagyma kupolájának a bádogozását. Beződő, leroxidálódva, de a mai napig szolgálja az épületet, és semmi gond. Tehát több mint 100 éve ez a munka ma is látható. Tehát olyan jó munkát végzett Lancsó József, hát ő sajnos meghalt ezek, tehát 19. január 29-én, de a kezenyomát őrzi a szerttemplomnak a hagyma kupolája.
0: Szépek is ezek. Maki, holnap folytatjuk. Jó, Józsi, köszönöm, hogy itt voltál. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább, maradjatok velünk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Megijesztél?
4: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy Graham Baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltatók, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
2: Időjárás.
13: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
2: Közlekedés.
15: Közlekedés.
13: Napközben Vácon a dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
16: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
15: Megafon.
16: Nagyot szól.
17: Elmúlt 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok hallgatók, örülünk, hogy itt vagytok. Neki megyünk az első témánknak mindjárt. Jó? Jó.
18: Legyen így, jó reggelt kívánok én is, sziasztok! Június utolsó napja van, június 30-a kedd, kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben, sok-sok türelem az utakon, meg persze sok-sok folyadéknak az elfogyasztását tudjuk ajánlani. Na meg ajánlom persze magunkat is, itt a 95 héten, a 91-90, biztos vagyok benne, nem fogtok csalódni.
17: Igen, érdekes a téma, Karvasonyi félni fog tőle, mindjárt mondjuk, hogy mi az.

0: Hát AI a témánk, jó reggelt kívánunk megint mindenkinek, amitől Karvas Annyi egyébként fél. Igen. És hát olyan téma lesz ez, ami miatt lehet, hogy még jobban fogsz félni, Sanyi. Nem tudom.
1: Hát a múltkor olyan hírt hallottam, hogy még inkább félek.
0: Lehet, hogy ez lesz az, mert azzal fogunk foglalkozni, hogy miközben ugye az egész világ még azon vitázik, hogy akkor mi legyen az AI-ja, meg hogy használjuk. Kína az már eléggé bedörrentett a rakétákat, mert hogy ezrével szünteti meg az egyetemi szakokat az AI miatt.
1: Nem ezt hallottam.
0: Nem ezt hallottam?
1: Nem, igen. Azt hallottam, hogy az AI miatt lett öngyilkos egy nő.
0: Ja,
1: az
0: hát,
1: AI felszólítása.
0: Igen, van egy-két ilyen eset azért ezek felfelvettennek.
1: Ez is durva még. Szerintem, amit
0: igen, mert ugye most jönnek majd ki ugye a kis értesítések, majd azt hiszem, hogy szokták ez most mondani, júliusban, vagy nem is
1: július,
0: tudom. Júliusban.
1: 22-20-a
0: követ. Mindenki ugye vár.
1: Igen, várja,
0: hogy mi van, hogy van, nem tudom. És ugye pont kapóra jön az, hogy akkor tudod, ki hova fog jelentkezni, hogy játja a jövőt, stb. És ugye, igen, melyik szak ígér biztos jövő, tovább vegyednek föl, stb. És ugye, ez nálunk is így van, és a világ többi részén is ugye még gyakorlatilag azon gondolkodnak az emberek, hol meg ott a szakértők is, hogy hogyan szabjanak utat az AI-nak a felsőoktatásban, hol kellene gátat vetni neki, sokan félnek tőle, ugye, sajnálom, te is, hogy akkor átgázol mindenen.
1: Persze, átveszi a hatalmat.
0: A pénzvilágtól, a kultúráig mindent. A kínaiak egyébként nem lacafacáznak. A sztori a következő. 4 év alatt 12 000 elavultnak ítélt képzést zárt be.
1: Jézus.
0: Tehát 12 000 képzés, szak, két. Helyettük pedig 10 200 új túlnyomó részt az AI-hoz meg a robotikához kötődő szakot indított.
1: Jó, mondjuk ez nem rossz akkor, nem rossz arány, mert amit elvett, majdnem az összeset tudta pótolni.
0: Oké, de ugye az, hogy a 12 000-et elvesz ugye 4 év alatt, abban lehet, hogy minden benne van az élet számos szegmenséből, területéről, a biológiától kezdve, nem tudom én, az irodalmon át bármi lehet.
1: Nem tudni, hogy miket vette?
0: Nem tudom pontosan, hogy mindjárt beszélgetünk egyébként erről, mert hogy annyira nem tér ki a cikk, de hogy ugye 12 200 alapképzési programról van szó, ezt hogy visszavonták, vagy felfüggesztették, és ugye igen, tehát ebben minden menne van, és most látom, köszönöm, hogy a kollega behozta, tehát, hogy a művészeteket, a humántudományokat, az idegen nyelveket, a menedzsmentet érintették leginkább ezek a megszorítások, azokat a területeket, amelyeket Peking ugye túltelítetnek, vagy a gazdaság igényeitől elszakadnak tartott, tehát ezt így eltette a csába, jöntök ezben, mire kell fókuszálni? AI meg robotika. Na, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt.

0: Itt is vagyunk, és akkor Kína felé vesszük az irányt. Jó, kedves hallgatók. Igen, meg az AI felé, mert hogy ugye, igen, javában zajlanak az egyetemi felvételik, meg ugye majd, ahogy mondta Sanyika, a helyesen, hogy úgy is körülnék ki, megjönnek az eredmények. Mit, hogy, ki, merre, hova?
1: Hát, tudod, nekünk is ott van az Óbudai Egyetem.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy mindig szoktunk nagyjából hát abban az időtájban beszélgetni az igazgatónével.
0: Így van Melindával, hogy mi a helyzet. Igen, a Tarjáni Képzési Központ. Igen. Na úgyhogy ez zajlik, ugye, de hát kéne van egészen máshogy alakulnak a dolgok, ahogy mondtuk az előbb is, mert hogy 4 év alatt 12 000 elavultnak ítélt képzést zártak be, hogy kész, nem kell, és helyette 1200 túlnyomó részt AI-hoz és robotikához kötődő szakot indítottak el. Itt tartunk most. A sztori a következő, ugye tényleg ez 2021 és 2025 közötti periódus. Pontosan 12200 alapképzési programot vontak vissza, vagy függesztettek fel. Miközben mondja, 10200-at újként indítottak el, és ez az ország egyetemi szakainak több mint ugye 30%-át érinti. Ugye megszorítások a művészeteket, a humántudományokat, idegen nyelveket és a menedzsmentet érintették leginkább, amelyekről döntött Peking, hogy az túltelített, vagy ugye gyakorlatilag nincs rá igény. És ugye a cél az egyértelmű volt, hogy több AI mérnök legyen, még több robotikai szakember legyen, még több félvezető fejlesztő legyen, és sokkal kevesebb diplomás a telítetnek számító szakokon. És ugye azt...
1: Miért hozzák ezek? Mikor ismeri már fel a világ, hogy az emberi kapcsolatokra, tehát hogy nekem, ha bármi van, egy húsvér embertől tudja megkérdezni.
0: Mit
1: és tőle tudjak segítséget kérni. Tehát, hogy mondjuk egy előadó, nem jobb neked, ha bemegy egy egyetemen egy előadó, és ott tart egy előadást, és mondjuk tőle tudsz
0: kérni. Nem arról van szó, hogy AI-ok fognak téged tanítani, csak annyi, ugye, hogy te bemész tanulni, akkor te már mondjuk a humántudományokon belül, vagy a menedzsmenten belül te már mondjuk Kínában nem tudod választani azt a szakot, hogy vállalkozás és menedzsment. Mert abból már nagyon sok ember elitulázott már, és ez már teljesen felesleges Peking szerint. Helyette van egy csomó robotikai szakág, AI szakág, tehát ugye, hogy nem tudom én valaki, mondjuk én környezetmérnök szakon végeztem, és valaki most AI mérnök szakon fog majd végezni, vagy robotika szakon fog végezni, vagy félvezető fejlesztő szakon
1: ugye
0: fog végezni.
1: Majd.
0: Biztos, hogy tudja.
1: Tehát érted, hogy meg lesz a papírod róla, hogy te ezt és ezt elvégezted, tanultad, oké, és fogod tudni, mindenki fogja tudni hasznosítani.
0: Igen, mert ez lesz az élet.
1: Nem baj az, hogy jött helyette, és hogy ilyen nagy számban több mint 10 000 számot mondtál, 10 000-es nagyságú számot mondtál, nem baj, csak hogy mindenki, ha ezt majd fogja tanulni, és mindenki így a robotika világába fog elmenni. Hát nem tudom, nem egy ilyen tömeg hozzáértő szakma lesz ez is, vagy nem.
0: Nem, erre most akkor igen, most gondolj bele egy olyan sztoriba, ami nagyon érdekes egyébként. Én az elmúlt években ütöttem, vágtam a különféle falunapokon, vagy falunapokat hirdető közösségi oldalakra felpantott plakátokat. Uh-huh. Tehát, hogy paintbe én jobbat rajzolok, komolyan mondom, mint olyanok jöttek elém, hogy egyszerűen, tehát, hogy a fejemet fogtam. Tehát, hogy nem tudtunk túllépni attól, hogy akkor ami igényes, normális plakátok készüljenek el. Az elírásokról nem is beszélve, tehát valamikor olyan betűtípust használtak, hogy ugye ott az ékezetet nem tudja kiadni rendesen, és szörnyű, borzasztó. Most ott tartunk, az a másik véglet, hogy gyakorlatilag ugye mindenki az AI-jal csináltatja meg a programot, a plakátot. Tehát, hogy egy kapta felett az összes, és ilyentől kezdve akkor a kérdés felmerül, hogy akkor
1: az se jó.
0: Te egy grafikus vagy, akinek mondjuk van saját kreatív dolgai, ötlete, és akkor te szoktál plakátokat tervezgetni, és akkor dolgoztál mondjuk, nem tudom én, itt kis településeken, akkor mindig a Gábort keresték, hogy akkor legyen már a falunapi plakátot, csinált már meg, most már el teljesen felesleges. És ez a Gábor nevezetű ember, ez annól mondjuk elmentem tömben az EGRI főiskolára, hogy valahova ott grafikát tanult, vagy ilyesmét, abból neki lett diplomája, etc. Viszont most már Gáborra nincsen szükség alapvetően, mert hogy az önkormányzatok a falunapi plakátot megoldják az AI segítségével. Hiába, hogy egyébként tehát most már egy kapta felett az egész, de mert nem tudnak normálisan promptolni.
1: Ez nem unalmas, hogy ugyanaz
0: de van. De unalmas egyébként, de,
1: talánkon,
0: igen, ponton. De itt arra akarok ma felhívni a figyelmet, ugye, hogy innentől kezdve akkor az a szak, melyet Gábor elvégzett,
1: annak vége.
0: Feleslegessé válik. Ennyi. A kínai kommunikációs egyetem 5 művészeti szakot, a fotográfiát és a divattervezést szüntette meg, és helyettük 3 intelligens jelzővel ellátott programot indított, azért, mert a jövő az ember-gép együttműködésnek a kora lesz. Ezt így ezzel indokolták egyébként. Igen. Ugyanakkor nem mindenki látja egyetemben jó megoldásnak a szakcserét, mert többek szerint nem egy mereven felépített szakot kellene egy másik ugyanolyan merevre váltani, hanem rugalmas struktúrában kéne ezt az egészet gyakorlatilag összehozni. Úgyhogy jönnek prók és kontrák, ugyanakkor Kína nem az, hogy fölköti a gatyáját, hanem már ezerre megy előre az AI tekintve, és hát brutálisan le van maradva. Az EU a kullog, az biztos lesz benne. Az Amerika nyilván azért, hogy nyomon követik a történeteket, de hát mi szerintem ez nagyon le vagyunk maradva ebben az egészben.
1: De látod, nem ok nélkül mondtad azt,
0: hogy?
1: A téma elején, hogy jön az a téma, amitől a Sanyi fél.
0: Igen.
1: És látod, megint itt van, nem lesz az emberiségre, az emberre szükség. Mint hogy Gáborra se lesz most már szükség.
0: Hát a nem, azt a Gáborra máshol lesz akkor szükség, vagy máshol lesz szükség.
1: És mit fog csinálni? Élete végig ezt tanulta.
0: Miért élete végig? Hagyjál már, megtanulta, kész ennyi. Ezt akkor
1: vagy... élet, ehhez értett.
0: Sanyika, ez
1: nem,
0: pont...
1: Nem fog elmenni zongora hangolónak.
0: Sanyika, ez pont, hogy miért nem lehetne?
1: Minek? Hol fogja már 49 évesen Gábor megtanulni a
0: simán
1: zongorod?
0: Hát figyelj, pont most a Csaraci mondta a rádióban, hogy elment villanyszerelőnek a...
1: Jól hallottam.
0: Ennyi, hallottam. Kész. Hát semmi gond nincs belőle. A másik meg az egyébként már, bocs, hogy nem ugyanilyen trend volt például, amikor én voltam gimnazista. Tehát ugye akkor súlykolták a szülők, hogy menjél, diploma. Igen, többre vigyed, mint én. Ugye volt egy ilyen történet. Persze. És akkor ömlöttek ki a diplomások mindenhol. Onnan, tehát, hogy érted, ilyen jöttek a büfészakokat is csináltak, mert te elvégezted ezt, meg azt, meg nem tudom, nem tudtál vele mit csinálni, érted, elmentél bölcsésznek, vagy nem tudom én minek, és én kezdve után, ami mi volt, nem volt szakember, aki mondjuk egy korrektort meg tudtam szerelni, mert nem volt minden szerelő.
1: Egyébként most is az van, hát nézd meg.
0: Most azért már nem az van, hogy mindegy.
1: Hetekig kell keresned mondjuk egy festőt, vagy valamit normálisan.
0: Hát azért én úgy tapasztalom most legalábbis, hogy azért Balassagyarmaton azért sokkal jobb a helyzet, én azt mondom itt a környéken. De minden lényeg, a lényeg, hogy és ugye akkor mi volt a válasz rá? Az volt a válasz, hogy akkor ilyentől kezdve el kellett a szakképzést erősíteni, mert nem volt egy normális kőműves, meg villanyszerelő, meg asztalos, meg izé, mert hogy mindenki pumpálta be magát a diplomás közé, és aztán kiderült, hogy akkor nagyon sok minden nem ért. Nem ért. Tehát, hogy érted, mire gondolok?
1: Persze, a világ folyamatosan.
0: Ez változni fog nálunk is szerintem, Sanyika, és ettől ugye nem kell félni, én úgy gondolom, viszont helyén kell kezelni. Tehát, hogy manapság én is már napi szinten használom az AI-t munkához, nem veszem ki, vagy nem adom ki a kezemből az én személyes dolgaimat, meg a kreativitásomat, meg a szakmaiságomat, meg bármit, de azért tudok vele úgy kóperálni, hogy ez nekem a hasznomra fog válni.
1: Csak és majd nehogy eljön az az idő, hogy reggelente ránk itt nem lesz szükség, hanem majd az AI vezeti a műsort helyettünk.
0: Honnan tudják a hallgatók, hogy már nem az AI vezeti a műsort, Sanyi?
1: Ez is jó kérdés. Én bevallom, én az igazi, eredeti, őszinte, egyetlen, utánozhatatlan Karvai Sándor van.
0: Lehet, lesz az idő, mikor már simán le tudnak téged egy izé elé. Lesz kennelnek kész, és akkor meg is lesznek a hülyeségeik is egyébként.
1: Biztos.
0: Igen. Úgyhogy, nem tudom, szerintem azért annyira nem kell tőle félni, de a lényeg az, hogy ezt mondjuk globálisan veszed, akkor mérföldekkel, kilométerekkel, bocsánat, előbbre van Kína mondjuk Európához képest. Tehát, hogy nagyon gyerekek. Nagyon. Tehát iszonyat az, hogy ennyire. És ugye azért is sürgető ez a lépés, még ugye erről is szól a cikk, mert a világ második legnépesebb államában ugye a fiatal munkanélküliek aránya 16% felett van, és 2006-ban több mint 12,7 millió friss diplomás lép Kína munkaerők piacára. Tehát érted, hogy 15% a munkaerők aránya, viszont ugye ebből az évben 12,7 millió friss diplomás lép a munkaerők piacra. És ugye egy csomó helyen túlterítettek a dolgot, azért kellett egyébként váltani ezen is, hogy akkor kezdve aki munkaerőkül, akkor ez az AI-ban keresse meg majd egyébként a munkáját. Tehát ez is benne van ebben. Na mindegy, Sanyika, ez van, úgyhogy még a gondolataidat majd részes még tartogass nekem a dolog után, és akkor beszélgetünk majd még erről.
1: Jó, jó.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzése mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Dübörögnek az AI képzések Kínában, erről beszélgettünk az előzőekben, és arról, hogy Karbasonyát nagyon fél, ugye?
1: Igen, nagyjából ennyi.
0: Nem ülepettek le a gondolatok, hogy akkor ez így egy picit így jó lesz, és hogy érted, mire gondolok, hogy így ez mégsem kell annyira félni tőle?
2: Nem tudtam meggyőzni, ne haragudj. Továbbra is azt mondom, hogy ez félelmetes, és nem tudjuk, hogy milyen jövő vár ránk, és én továbbra is azt mondom, hogy tőlünk emberektől veszik el a lehetőségeket. Tehát helyettünk akarnak gondolkodni, helyettünk akarnak dolgozni. Továbbra is azt az egyszerű, bocsánat, primitív mondatomat fogom megfogalmazni, amit mindig is mondtam. Félek, hogy eljön az az idő, hogy ránk már nem is lesz szükség.
0: És csak nem kell dolgoznunk, hanem csak élveznünk kell az életet.
2: És mit csinálunk? Miből? Miből fogod élvezni az életet? Mit fogunk csinálni? Pont az a jó az életünkben, hogy van mit csinálni. Van egy célunk, van egy napi rutinunk.
0: Jó, Sanyika, más meg azt mondja, hogy oké, milyen élet az, hogy reggel fölkelsz, elmész dolgozni, hazajössz, azért pihensz, hogy másnap megint tudjál dolgozni. Tehát ez az életed.
2: Ez az élet rendje.
0: Nem az a rendje, így élünk.
2: Nézd meg, dögunalom lesz, amikor elmész majd nyugdíjba, és mondjuk, ha nem válasz nyugdíj mellett munkát, nem lesz feladatod, nem lesz miért felkelned.
0: Milyen nyugdíjról beszélsz? Nem értem.
2: Eléri a nyugdíjas kort.
0: Akkor meg élvezze az életet, ne hűskedjél, mert hát akkor mit fog csinálni minden nyugdíj? Mit csinál a minden nyugdíjas? Hát élvezi a nyugdíját, hát ne hűskedjél már.
2: Nem biztos, hogy tudja élvezni, nem biztos, hogy...
0: Jaj, jó van, de most ez megint összekevered az almát ribizlivel. Itt azt beszéltük, hogy ha attól félsz, hogy nem lesz az emberre szükség. Én tök ezt, akkor lehet, hogy el fog majd jönni az az idő, nagyon-nagyon messzi távoli jövőben, amikor már gyakorlatilag az AI végez el minden munkát, tehát gyakorlatilag neked már csak évezni kell az életet.
2: Ha, és akkor majd csodálkozunk, hogy mennyi elhízott gyerek meg ember van, mint most.
0: Ez hogy jön ide?
2: Azért, mert nem fogunk csinálni semmit, mert nem lesz feladatunk ember. Nem kell hová menni, nem kell bemenni a munkahelyedre.
0: Nem kell bemenni a gyár mellé, nem kell bemenni, összeszerelni a nem tudom én milyen kizéket, nem. És ez baj?
2: Majd az AI megcsinál, baj. Igen, és nagy baj, és nagyon szomorú.
0: Mert
2: így akarják ellehetetleníteni az emberiséget, a társadalmat.
0: Mert most nem azt csinálják, amikor bemész 12 órába a szalag mellett?
2: Nem.
0: Szaré húgyé.
2: Mert van feladatod, mert tudsz értéket teremteni.
0: Mi?
2: És annak van látszatja, van eredménye, meg kapsz itt a fizetést.
0: Micsoda?
2: A munkádért.
0: Bemegy egy operátor, összerak érted egy hengerfejnek, nem tudom, valamit a szalagban mellett 12 óra folyamatos műszak mellett mondjuk, pisi kártyával tud csak kimenni egyébként vizelni, meg jó, lehet, hogy még...
2: Ezeken kellene változtatni, pontosan.
0: Hát ezen nem fognak változtatni, és ezért kell föl, és megy be dolgozni.
2: Változtatnak az a megoldás, hogy majd az AI megcsinálja helyettünk, én meg ne kapjak egy büdő. Miből fogok élni?
0: Hát majd másból, de mondjuk pont ebből, tehát figyelj, ezeket, ha van, amit mondjuk át tud váltani az AI, az mondjuk egy ilyen munka, hogy ne kelljen már az embernek 12 órában azt a munkát eltölteni, hogy össze kell neki rakni valami püngyűt. Hazamegy, és mit fog mondani, hogy milyen értéket teremtettem? Semmiet. 800 darab ilyen kis szírszart én összeraktam ma a szallag mellett. És akkor tök jó, mert megvan a napi a határérték, vagy a napi termelési szám, és nem fognak kirúgni, de jó, mert akkor tehát, hogyha valamiért...
2: Kapsz jutalmat...
0: Hagyjál már békén ezzel!
2: Két hétre a Balatonra...
0: Sanyika, ha valamiért az AI jó, akkor hogy kiváltsa azt, hogy ilyen munkákat kellene az embernek csinálnia. Hát jó, az egész, egész ország összeszerelő üzem lett. Tehát, hogy most már gyakorlatilag ugye kínaiak, meg nem tudom én, honoluliak jönnek be ide, meg indonézek, hogy ezt a spitnyitári összerakós melókat ők gyakorlatilag megcsinálják. Tehát ezt az AI-jel mi nem lehetne megcsinálni, és akkor ne kelljen az embernek ilyen munkát végeznie.
2: Oké, csinálja meg az AI, de akkor te meg én mit fogunk csinálni?
0: Hát az összerűzemen túl is van egyébként életsonika. Tehát, hogy...
2: Hát biztos van, de azért a társadalom nagy része nyilván gyárakban dolgozott korábban is,
0: igen,
2: most is összeszerelő üzemekben dolgozik. Mi mit fogunk csinálni? Gondolod, hogy robottaxik lesznek.
0: Igen.
2: Meg a robotautók is, akkor nem lesz szükség a taxisofőrre, nem lesz szükség az orvosra, nem lesz szükség...
0: Jó, azért az orvosra nem lesz szükség, nyugis anyika, csak...
2: Nem, mi most már hány robot műt?
0: Helyette. Eddig is egyébként voltak már robotikás történetek, tehát, de az, hogy egyébként mi van, hogy van azért, tehát orvosra azért még szerintem lesz szükség. Csak mondom itt azt, hogy oké, ezek egyébként tényleg olyan kérdések, hogy veszélyes a történet, viszont olyan helyeken, ahol ilyen fizikai és ilyen munkát kell végezni, azokat nyugodtan váltson ki az AI. Tehát nyilván egy orvos ne váltson ki az AI, meg én benem ülnék egy robottaxiba, és inkább a taxis mellé ülnék be, bár ki tudja egyébként, hogy mennyire aludt jól mondjuk 40 fokban a taxisom, és mennyire van. Nem tudom én képben most, hogy már a 12. órát is a Budapesten, a belvárosban tölti taxisként a 40 fokban, és nem fogunk karambolozni, ez is egy másik kérdés, mert akkor az AI az valószínűleg nincsen, hogy mondjam, nem azt, hogy akkor kialvat meg ilyesmit. Tehát érted, mire gondolok? Azért mondom, hogy árnyalt a történet, tehát...
2: Nem tudom, például azt mondani a pincérnek, hogy kérek még egy kis sót, vagy akármit, érted? Vagy még kérek egy kis levest, vagy bármi egyéb az étteremben. Nem, eldurvult ez a világ, eldurvult, és én azt mondom, bocsánatot kérek, nyugodtan írjátok meg, drága hallgatók, hogy egyet értetek-e velem?
0: Vagy nem?
2: Rossz irányba tartunk. Viber számunk 0-35-66-22-62.
0: Lesz ez még téma bőven, Sanyika? Az AI még tartogat meglepetéseket a számunkra, igen.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Látványosan alakultak a szlovákiai utazók szokásai az elmúlt években, állítja az egyik repülőjegy értékesítő platform. A statisztikák szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Svehád szorult 20%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll 13%-os részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát. A változás drámai a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs torony magasan vezetett 43%-kal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12%-át adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagy mértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.
6: Időjárás.
8: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
4: Közlekedés.
8: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Vácrátót felé vesszük az irányt ebben az órában. Jó reggelt kívánunk minden megafonistának. Rég jártunk már Vácrátótom, ugye?
9: Igen, régen. Jó reggelt, sziasztok.
2: Régen, és igen, tehát még a ottani arborétóval sem voltam szerintem.
9: Jó, pedig nekem is nagy vágyam, hogy egyszer.
2: Nem mentem még el oda, nem voltam még ott, és most derengel vagy nem a gyerekkor élményemből, de mindig, amikor beszélgettünk Vácrátót, akkor nyilván mindig ez a csodálatos kert jut eszembe, és nem voltam még ott, úgyhogy egyszer elmegyünk oda, ez egy klassz hely egyébként.
9: Jó, gyönyörű szép. Régi vágyam, mondom, bakancs lista.
2: Nekem is. No, de nem ezzel fogunk foglalkozni most, hanem azzal, hogy hát egy eléggé klassz lakossági összefogás történt Vácrátóton, mert ugye erről már talán pár évvel ezelőtt is beszélgettünk, hogy hát bedurrant Vácrátót is, mint agglomeráció, gyakorlatilag egy új lakópark is épült, meg minden, tehát hogy bedurrant a népességszám, ugye mostan a Bölcsi projekt is már jó úton van, tehát hogy jönnek, költöznek, és ugye húzódik már Nógrád vármegye felé is, ugye az agglomeráció, sőt már Nyugat-Nógrádban is itt van, és ugye ezt már mondjuk Vácrátót is érzi, tehát hogy már ilyen Dunakeszi, meg Veresegyház, meg ezek már betelegettek már, tehát hogy így minden fullos, fullosan van, és akkor azért itt már szépen máshol is keresik a lehetőségeket, akár a befektetők, akár egyébként az emberek, és ugye itt egy friss lakópark is kezdett összejönni, és hát egy nagyon klassz közösségi összefogásról fogunk most majd beszélgetni, remélhetőleg, hogy el tudjuk érni a polgármester Spiegelhárt Lászlót, mégpedig azért, mert hogy itt ennek az új területnek az út, a járda, meg ilyen szennyvíz, meg pontosan, bocsánat, esővíz elvezető, ilyen csatorna, meg csapadékvíz elvezető történetét, ezt helyi mérnökök tervezték meg ügyesben.
9: Ó, figyelj, nyilván akkor egy picit olcsóbb is volt, nem kellett a kivitelezőket megfizetni, akik messziről érkeztek. Na meg a másik, hogy volt helyismeretük.
2: Igen, az tehát ez egy fontos tök jó dolog.
9: Időt nyertek vele.
2: Igen.
9: Most oda hívhatsz, mit tudom, Bajáról, Szegedről, bárhonnan embert, mire ő úgy feltérképezi, felfedezi a környéket, meg átlátja egy picit, azért az mind idő, és nyilván, hogy több nap ezáltal több pénzbe is fog kerülni.
2: Igen, és ugye a helyi mérnökökkel oldották meg ezt, ők tervezték meg tényleg az utat, a járdát, a vízelvezetést, ami azért tényleg egy ilyen tök parádés történet, és ahogy te is mondod, Sanyi, tényleg, tehát hogy azért itt helyismeret, tudják, hogy hogy akarják, mi kell, becsöngettek, gondolom én a lakosokhoz, hogy volt egy lakógyűlés, egy fórum, átbeszélték a dolgokat, úgyhogy egy ilyen kis példás-pedás indulása ennek az új kis lakóközösségnek Váczlátóton. Úgyhogy beszélgetünk erről az egészről majd mindjárt Spiegelhárt Lacival, mert tényleg érdekel az, hogy fogadták ezt akár ők az önkormányzat részéről, hogy sikerült ezt megcsinálni, milyen visszhangján volt ennek, meg hogy tényleg ez a kis csipet-csapat munka, ez hogy jött össze, úgyhogy egy pár dal, és reméljük, hogy Lacival tudunk erről majd beszélgetni.

0: A Mega Slágerek után itt vagyunk, üdv a streamereknek is, mert hogy ugye megafonfm.hu-n is tudtok minket hallgatni, hogyha már messze jártok tőlünk, és akkor Vácrátóton vagyunk ebben az órában, és egy tök jó kis helyi lakossági összefogásról kezdtünk el az előzőekben beszélgetni egy picit, amit ugye Karvai Sanyi is nagyon üdvözölt.
1: Bevallom, igen. Na, tényleg. Tehát igen. Tény is való, hogy helyi mérnökök, helyi emberek, akik átlátják a falut, ismerik a falu életét, ők tudnak segíteni, ők lesznek jelen, és tényleg nem idegenek jönnek az ország ki, tudja milyen különböző részre. Hát emlékszem, hogy csatornázási munka volt Honton annó, és akkor valahonnan Szabolcsból jöttek munkások.
0: Hát, hogy azt nem tudom, honnan jönnek majd a munkások, hogy honnan jöttek a munkások, de mi a lényeg, úgyis azt kezdtük el mondani, hogy maga a megtervezése annak, hogy merre menjen, hogyan menjen mondjuk az út, a járda vagy a vízelvezetést, azt ugye Vácrátóton egy ilyen friss lakóparkban a helyi mérnök, bácsik mérnök nénik csinálták meg, hogy ez a témánk, és azt kezdtük el mondani, hogy milyen jó ez, mert hogy akkor egyfajta ilyen kis ilyen közös platform a közös életednek, nem, hogy így ott vagytok, egy közösségben akkor ezt összedolgozzátok, plusz még nyilván azért ez olcsóbban is kijön ez a történet, gondolom, mert erről beszélgettünk, másrészt meg azért ugye helyismeret, ahogy te is mondtad, Sanyi, tudják azt, hogy mi van, hogy van.
1: Igen. Erre mennek, arra ágaznak le esetleg a vezetékek, a csövek, vagy bármi egyéb, nincsenek fölösleges feltúrások, útlezárások.
0: Mindenki tudja, hogy merre.
1: Én vagyok benne, hogy sokkal flottabbul fog menni is.
0: Igen. Na, úgyhogy akkor beszélgetünk erről, és Spiegelhalter László polgármester a vendégünk, és egy picit akkor erről az új közösségről is, meg erről az új kis megmozdulásról is tudunk vele egy pár percet beszélni. Szia, polgármester úr, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Szia, na akkor kezdjük tényleg ezt azt azzal talán, hogy ugye itt arról az a kiindulási pontunk, hogy akkor gyakorlatilag azért ti is már, mint agglomerációs település, már azért itt lakosságszám növekedéssel szembesültök. Ugye mondtuk azt, hogy bölcsi projekt.
2: Hát nem csak az, hogy lakosság növekedéssel, hanem hogyha megnézitek a statisztikákat, igen? Akkor Pest megyében most már 5 éve Vácrátót százalékosan a lakosság növekedésben a legnagyobb.
0: Ó, azt nem is tudtam.
2: Valószínűleg, hogy Érde és a többi nagyobb város létszámban nagyobbat nőtt, de százalékosan, tehát a lakosság eredeti létszámához képest folyamatosan Vácrátót az első most már 5 éve. Hát ez egy óriási növekedés egyébként, és mi kezdetektől, tehát én amióta polgármester vagyok, mindent megpróbálunk helyi szinten megoldani, amit lehet. Természetesen utat nem tudunk építeni, sajnos útépítőnk nincs, de amit lehet, megpróbálunk helyi szinten
0: megoldani.
2: Aha. És évekkel ezelőtt egy pár éve összejött az, hogy lett egy főmérnökünk, aki ide költözött, a Kinga, és egy helyi, régebbi helyi lakos, a Béla lett a településnek a mérnök, tehát a építési felügyelője.
0: Értem.
2: Illetve aki kiadja ezeket a településképű véleményeket. És az ő, a Kinga az egy ilyen aktív hölgy, és összeszedte, hogy vajon kik költöztek ide, mert én akartam egy ilyen tudásbázist csinálni, és összeszedni, hogy ki mivel foglalkozik, milyen vállalkozók vannak itt, és a többi, és a többi, és akkor itt szépen lassan összejött egy mérnök csapat. Van, aki vízmérnök, van, aki vízelvezetéssel foglalkozik, van, aki útmérnök, ugye Balázs, és így mi tulajdonképpen összetudtuk azt adni helyileg, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy pályázatot beadjunk, vagy megtervezzünk valamit. Aha. Ugye a szokásos jó, és nem bántva ezzel az elődeinket, ugye ott történt egy lakópark kialakítás, amiben a fejlesztő azt vállalta, hogy ő megcsinál minden infrastruktúrát, természetesen ez nem történt meg, sőt a tervezés sem, és akkor itt az, akik ide költöztek, szépen azok megtervezték, de már az eddig pályázatainkat is, amit elnyertünk, a nemrég a Bajcsi-Zsilinszky utat is ők tervezték, most ugye a lakóparkban a járdát, az utakat és a vízelvezetést, illetve már hát a mai világban inkább a vízszikkasztás a fontosabb, mert ez egy homokos területre épülő lakópark, és ott nagyon-nagyon fontos a vízszikasztás, mert hogy maradjon ott a talajban víz, az, hogyha elvezetünk minden vizet, attól csak szárasság lesz, nem pedig élhető közösség. Úgyhogy ők abszolút ilyen szemlélettel nézzük a dolgot.
0: Ez nagyon jó.
2: Minden pályázatot, ami megjelenik, most ugye a napokban volt egy pályázat, a zárt kertek megközelítését segítő pályázat, már ezen dolgoznak ők, és ez egy nagyon nagy könnyebbség nekünk, mert nem kell egy tervezőirodát megbízni ezzel, aki jön, felméreget, ők eleve megvannak a felméréseik, mert csinálják folyamatosan, mert van földmérőnk is, tehát aki ilyenekkel foglalkozik, tehát minden elég nagy tudásbázissal rendelkezünk, hála Istennek, és ezek a srácok, ezek megcsinálják, és múltkor elhangzott egy kérdés, hogy de miért csináljátok? Hát mert mi itt lakunk, és a gyerekeink szeretnénk, hogyha olyan környezetben nőnének fel, ami fejlődik, ami jól működik. Én bízom benne, hogy ez így is lesz.
0: Ennyi. Oké. Hát Laci, köszönjük szépen, és akkor le a kalap arra a kis csipecsapat előtt, mert tényleg nagyon jó az, amit összeosztatok, és akkor további sok sikert kívánunk nektek Bácsátóton. Köszönjük, hogy itt voltál
2: velünk. Köszönöm, és átadom nekik.
0: Szia, köszi. Minden jót. Szia, szia, szia. Na, még egy pár percünk van, Sanyika. Mit gondolsz akkor a elhangzottakról? Mondd a véleményt.
1: Teljesen egyet tudok érteni. Teljesen jól látják a dolgokat ott Vácrátóton. Teljesen igazuk van. Nem kell külön iroda, meg szakmai hozzá. Ha ott van, abból főznek, ami van. Bocsánat, hogy ezt mondom. És ha ott vannak helyben szakemberek, akik átlátják, ismerik a kis falucska életét, és akik tényleg úgy gondolkodnak, hogy majd a mi gyerekeink itt nőnek fel, és hogy nem mindegy, hogy miben nőnek fel, gyakorlatilag a saját gyerekeikért csinálják, teszik. Nagyon, szubú, teljesen jó.
0: Igen, csak... Igen, ez tök jó, mert hogy igen, mert egyébként nem kellene megtenniük. Tehát ugye nagyon sokan úgy gondolkoznak, és ugye úgy költöznek az agglomerációval, ezzel kapcsolatban azért egyszer-kétszer beszélgettem a polgármesterekkel is, hogy hát gyakorlatilag nem tudják azt akár az önkormányzatoknál, mondjuk egy eseményen, vagy egy ilyen nagyobb települési tényleg rendezvényen, hogy akkor kik élnek a településen, mert ugye bejár dolgozni Budapestre, igen, tudod? Ott van, hazajön, és egyébként ezzel nem mozdul ki a lakásból. Tehát, hogy ő nem azért él kint, mert hogy ő a közösségben akar lenni, nem neki, mit tudom én, kell az a x négyzetméter telek, ahol zöld van, csönd van, az el tud menni, el tud nyugodni, és kész, ennyi. Tehát őt ne csesz.
1: Ennek kapcsán akarod most, vagy a következő blogban majd elmesélek egy velem történt jó dolgot.
0: Tehát, hogy ugye ne csesztessék őt. És akkor ennyi. Viszont ugye itt azért ez egy más történet, és azért mondom, hogy azért erre hangsúlyt fektessünk, mert akkor itt az, hogy valaki leköltözik Vácrátótra, vagy Vácrátótra költözik, és ő mérnök végzettségű, tehát kész, az vagyok, és akkor kezdve nem érdekel. Azt, hogy mi van Vácrátótra, mindenki oldja, mert így van, tehát nem azért jöttek, nem, én dolgozzak, érted itt Vácrátótra, tehát érted, itt egy gondolkodásbeli különbség van megint, egy minőségi különbség van megint
1: a jó
0: csapat kapcsán, úgyhogy ez a jó. Igen, egyébként van még időnk, hogy mondd el, Sanyika, a történetet még a hírek előtt.
1: Ugye ide költöztünk a 20. kerületbe, igen? Budapest, itt lakunk. És hát azért vannak észrevételeim, vannak gondok, így a járdák, kitüremkedés, fa felnyomta ugye a burkolatot, a járdás, stb. Tehát ez nekem egy picit problémásabb. És felhívtam az önkormányzatot, és mondtam, hogy szeretnék beszélni a polgármesterrel, hogy lehetne megoldani, hogy itt a közelünkben legyen zebra, mi látássérültek vagyunk mindketten, hogy lehetne egy picit változtatni a dolgokon, egy picit akadálymentesebb legyen a történet. És egy pár nap eltérés után, eltelte után felhívott az alpolgármester Zoltán, és beszélgettünk, és összeírta az én észrevételemét, hogy nagyon benőnek a faágak, meg mit ezáltal, hogy nehezebb a közlekedés, a járdán is szűkek, nincs zebra, stb. És nincs taktilis jelzés, nincs vezető sáv. És akkor megkérdeztem, mivel foglalkozunk. És mondtam, hogy rádiós műsorvezető vagyok, meg tapasztalati szakértő, és hogy járunk iskolákba, óvodákba, szemléletformáló előadásokat tartani, az esélyegyenlőség jegyében, stb. És akkor mondta, hogy küldjem már át a programot. Átküldtük a programot, egy órán belül visszahívott, és azt mondja, hogy ők most a digitális eszközök ellen harcolnak a fiatalok körében, főleg az óvodák körében, és erre nyertek támogatást pályázat útján, és hogy kapcsoljuk össze a mi programunkat közösen, és akkor gyakorlatilag ő azt szeretné, hogy mi itt a 20. körben az összes óvodába és iskolába elmennénk. A digitális tiltás mellett, amit ugye ők hoznak programot, mellette megtarthatnánk a szemléletformáló előadásainkat.
0: Tehát akkor pénzékonyereltál a polgármestertől, apakestől, és kapsz. Ez a lényeg.
1: Nem.
0: Jó, rendben. Oké, rendben. Hát támog pályázat, hát el kell számolni a költségekkel.
1: Hát attól még azt nem mondta, hogy nekem pénzt ad, mondjuk reménykedem.
0: De jól van, ennyi. Hát egy óriási párhuzamot lehet vonni eszközöt keres hallgatók, meg a Vácrátóti önkéntes mérnök csapat között. Mindegy, hagyjuk. Köszönöm szépen, mert megint megcsákáztad az egészet. Jönnek a hírek, meg a mi egymás.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Weissné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Látványosan alakultak a szlovákiai utazók szokásai az elmúlt években, állítja az egyik repülőjegy értékesítő platform. A statisztikák szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Svehád szorult 20%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll 13%-os részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát. A változás drámai a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs torony magasan vezetett 43%-kal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12%-át adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagy mértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.
5: Időjárás.
4: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
5: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunapogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Nem akarok foglalkozni az utolsó két percben hallottakkal, ami az előzőekben volt. Vácrátó továbbra is a téma még ebben a pár
1: az
0: percben.
1: Okay, de itt is látod, összejött az, hogy itt a kerületben én mihez értek, össze tudtuk kapcsolni.
0: Aha.
1: Itt helyben, és nem kell máshonnan hívni szakértőt, mert aha, nálam jobbat, kedvesebbet, aranyosabbat, szerényebbet, úgysem találnának.
0: Istenem, na, jó van, tehát Vácrátó út a témánk, és erről beszélgettünk az előzőekben a polgármesterrel, Spigárte Lászlóval, hogy hát egy eléggé klassz kis mérnök csapat jött össze, akik például most az új lakóparknak itt az út járda, meg a vízvezetését tervezték meg közösen együtt, és hát ez mennyire jó történet, és valóban az, és tök jó, hogy ugye ilyen tudásbázist, adatbázist hoznak ki az önkormányzatban, és ez nagyon klassz dolog, úgyhogy felmérni azt, hogy akkor milyen szakemberek költöznek be a településre, ugye? Az elmúlt 5 évben ugye a 100%-os arányosan azért bedurran nagyon Vácrátót, és ugye, hogy akkor hogyan lehetne akár ezt a know-how-t, meg ezt a tudást, ezt valahogy akkor itt összerakni, és a közösség számára ezt valahogy hasznosítani. Zseniális és csodálatos példája ez Vácrátó. Ennek Vácrátót, meg ez a kis csapat. Nem oda vagyok érte. Mert mondom, szerintem ugye nagyon sokan olyanok, akik az agglomerációba költöznek, hogy ők oda-vissza ingáznak, Pest, meg nem tudom mi, akár Vácrátót, nem tudom én, Szöldliget között, legyen meg nekik az a X négyzetméter hátul a kertben, őket nem érdekli az, hogy mi van a városban, vagy mi van a településen, nem érdeklik a kultúrprogramok, nem érdekli semmit, csak azt,
1: hogy... Egyébként igen. Tehát szerintem
0: ilyen,
1: munkából,
0: ilyen biztos, letusol, hogy van.
1: És letusol, és akkor otthon van a kis udvarában, a kis baráti körébe, este megisznek egy-egy sört, vagy mit tudom én, üdítőt, teljesen minden, reggel meg elmegy dolgozni.
0: És ennyi?
1: Semmi kötődése nincs a településhez, semmi kapcsolódása nincs, csak te látod azt, hogy már megint hazajött az a mit tudom, milyen automárkával érkezik.
0: Igen, és akkor ugye... És ez nem jó, ugye, hogyha mondjuk
1: én... róla semmit.
0: Igen, és hogy egy település, és akkor ez kicsoda, tudod? És akkor egyébként itt vagyok már 3 éve, csak akkor ritkán járok ki. Ja, oké. Okay. Ami egyébként nem baj, mert most szíve joga, tudod csak, hogy mennyivel jobb az, amit a vácrátótiak csinálnak, hogy akkor figyelj, akkor összejövünk itt, ezt elbeszéljük, te is, te? Jó, akkor csináljuk meg. Miért? Azért, mert mindenki gyerekes, azt akkor majd a gyereknek jó legyen itt, amikor itt cseperedik fölfelé. Tehát, hogy ennyi, és akkor ebből összehoznak valami klasszis jó dolgot. Úgyhogy nagyon jó ez, az irigylésre méltó, abszolút.
1: Biztos,
0: ugye meg ilyen megsüvegelendő történet, igen. Úgyhogy Sanyika, én örülök neki tényleg, hogy neked ez nagyon megy. Összejön bratisztál a polgármesterrel, az alpolgármester is. Nagyon jól tudsz továbbra is érzékenyíteni, ezt párzatból el tudjátok számolni. Nagyon jó, örülök neki, hogy ez is összejött az életedben, úgyhogy nagyon sok...
1: És itt helyben a kerületben?
0: Igen, nagyon sok sikert kívánok hozzá, Sanyika.
1: Köszönöm szépen, de megyünk bárhová, úgyhogy hívhattak nyugodtan.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel. Szarka Tamás és zenekar a koncert, amerikai komédia. A feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap. Az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: 9 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
10: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgótarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
0: Időjárás.
10: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
0: Közlekedés.
10: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.
1: Elmúlt 9 óra, ezek voltak a 9-es hírek, úgyhogy megyünk tovább. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Rég mondtunk már az e-mail címünket, ugye ez a megafonfm@megafonfm.hu. Fontos ez, mert ugye erre kapjuk egyébként a híreket, az infókat, témákat, talán pont a múltkor egy pár nappal ezelőtt is örültem neki, mert hogy a Dunamenti Kenguruk kriket csapata is dobja a friss eredményeket például nekünk, úgyhogy ezért is ezer hála is köszi. Sanyika, meg vagy mehetünk?
11: Így van, jönnek a megaslágerek, és hamarosan érkezik Varga Bíró Tamás. Mindenképp maradjatok velünk!

0: Klasszikolunk ebben a pár percben, de még előtte van restanciánk, mert hogy maradt három lifehackünk, úgyhogy Varga Bíró Tamási a szó.
1: Jó ami igazából négy jó reggelt, neked is a kedves hallgatóknak is. Kezdem az egyiken, ami nekem itt legutoljára van írva. Szerintem ezt sokan ismerik, de aki még nem ismeri, mert újszülött, és annak minden vicc új, és minden lifehack új, kedves fiatalok, akik most mentek első albérletetekbe, vagy nem tudom, hogy nyikorog az ajtó, tessék a zsanét csapra.
0: Étolajat tenni.
1: Nem, annál sokkal jobb van. Mi? Szappan vagy gyertya. Tehát lanolin vagy lanolin.
0: Én már mikor mélyétolaj is, én mélyétolaj is megoldottam.
1: Tehát, hogy nagyon jó, csak nem annyi idő alatt. Tehát a szappanos megkenés meg a gyertyás megkenés az tovább tart.
0: Ja, értem, tehát tovább tart.
1: Az tovább tart, igen.
0: Van is visszagondolva a Bartók albérletben, hogy minden.
1: Hogy mik voltak ott, hogy és akkor.
0: Recsegett, ropogott. Volt, hogy mellettünk lakásfelújítás volt, és átütötték a fát, és a tégla az ráesett a WC-re, mint a napokra tört.
1: Tehát, nekem volt olyan albérletem, hogy nem akarta a tulaj kicserélni, meg egy fillért nem akartam rá költeni. Mindig a úszó kiakadt a WC tartálynál, és ott már ott volt a létra. Lehoztam, felmentem, visszakadtam.
0: Tudom, most
1: nem azt mondom, hogy ugye, nem azt mondom, hogy nem volt macerás, de egy idő után megszokja az ember.
0: Egyszerűen szerintem, de Bálint is üdvözlöm, hogy hallgatja a műsort, hogy laktunk ott a Bartókon, és akkor beragadta. Ugye 2,5-4 méteres belmagasságú polgári lakásban laktunk. Ez volt az albérlet. Pont a Gellért hotel mellett ott a sarkon.
1: Na most akartam kérdezni, hogy a körút fele,
0: a Gellért szálló
1: a körtér
0: volt,
1: fele,
0: és akkor fölfele a körtér fele ott a sarkon. Ahol a Szeged vendéglő volt, vagy van a sarkon lent, ugye pont a Műszeg Egyetem szemben ott laktunk,
1: igen.
0: És ugye 4 méteres belmagasság polgár, és akkor megakadt a redőny. Nem olyan redőnyt képzeljenek el a hallgatók, mint most, hogy akkor kompakt.
1: Bizony, ez a fa.
0: Hanem ez a fa.
1: A vaskeretes fa redőny.
0: Így van, és ugye úgy, hogy maga az ablak sem
1: tégla, ilyen tégla kis. Sárgára festve.
0: Így van, és hogy az ablak sem ilyen picit ezért volt, hanem nem tudom én, másfél méteres ablakok voltak, és iszonyat súlyú volt a redőny.
1: És azzal a vászon gurtnival.
0: És negyediken voltunk fönt, ugye ott laktunk, és ugye az utcafront felé lévőt, és akkor, hogy megakadt a redőny, és akkor föl, és akkor leszakadt.
1: Csak aki nem tudja, az Mária Antoinettet, amikor lefejezték, az olyan
0: körülbelül, tehát, hogy így megindult, és igen. Valami 50 kiló, érted?
1: És ahogy látod is,
0: és a legutolsó percben fogtuk meg az ablak párkányon, hogy leesen rá, lent, nem tudom én, a
1: 7. Ez hanyadik emelet volt?
0: Negyedik.
1: Onda. Az agyonüt,
0: tehát,
1: az
0: agyondár. Tehát, hogy így valakit, vagy valami autót, tehát, hogy utána és ott liegtünk, és így,
1: akkor még lehet ma is pereskednél a tulajjal, hogy akkor melyik őtök fizessen.
0: Úgyhogy ezért mondom nekik, hogy aki most indul majd Albiba, nézzétek meg mindent.
1: Csináljatok meg mindent.
0: Jó, lefotózni mindent, hogy milyen állapotban vettétek át, mert...
1: És könyörgöm, mivel ezeknek a lakásoknak azért még a pláne a régieknek rossz vezetékelésük van és rossz konnektorolásuk van, az Isten szerelmére nézzétek meg, hogy van-e földelve, és ha nincs, akkor tegyetek bele földelt elosztót, és semmiféleképpen, ha földeletlen kapcsoló, ne a zsinórt ráncsátok meg, hanem előtte fogjátok meg a konnektor.
0: Kiszakad a falból,
1: ki fog szakadni, és végetek van, gyerekek.
0: Igen. Meg a almás cuccoknak lőttek?
1: Hát akkor hello, az kész, az vége.
0: Nem bírja, MM falat nem bírja az almás cucc.
1: Így van, így van. Túlfeszültség. Igen.
0: Szép is ez.
1: Na jól van. Hát igen, egy kis nosztalgia, ugye, a kis régi jó kis bolondalbis évekre.
0: Én is, hogy most ugye újra lett a rendszer.
1: Ja, Istenek, hát ugye.
0: Hogy a MM falak hol már csúsznak, úsznak ezek a régi
1: szakek. Ja, Istenem.
0: Na.
1: Hát nem nyár eleje van, és nem pláne nem május, de azért még azért vannak tulipánok.
0: Én még láttam, nem is tudom hol, hogy még ott bírta magát a hagyma, és akkor még volt belőle.
1: Ha vázába, hát akár a virágboltba is. Jó, gondolom, okay. Tovább eláll a virágboltba. Veszel otthonra tulipánt, vagy beteszed a vázába, teszel bele alája vizet, ugye?
0: Igen.
1: Meg 2-3 darab 5 forintost. Azt akkor tovább belár.
0: De miért kiolvott belőle
1: tudom, lefizetjük a tulipát. Nem tudom, valami fém.
0: Valami fém
1: kifolyad. Igen. Na,
0: Tehát akkor nem kell ilyen ilyet? Porocskát venni a kis bódba, meg ízé, mint tudod, a rózsának.
1: Azt amúgy csak el, mert a rózsának meg dobsz a vizé, visszavágod, hogy ne a beszáradt szárrész legyen, visszavágod egy fél centire, azt egy aspirint. Aspirint, igen. Minden van már, ugye?
0: Aspirin, hagyjál már, az még nem fog fájni a feje rózsának.
1: Nem tudom, de hát a rózsának van feje, érted?
0: Hát,
1: azt nem fáj a fejed.
0: Jó van.
1: Igen.
0: Tehát azért hervad a rózsa, mert fáj a feje, ezért így dobjuk van a vízbe, hogy aspirint.
1: Pontosan. Király. Nem, de aspirint tényleg valamiért működik. Valami a, nem tudom milyen van az a acetil sav, vagy a fene se tudja, hogy micsoda. Valószínűleg nem én fogok mostanában kémiai Nobel-díjat kapni, vagy biokémiai. Na kérem szépen, eltöltesz egy órát azzal, hogy megtalálj valamit a házban. Mit keresel?
0: Most? Órát?
1: Napokat.
0: Napokat!
1: Várjál.
0: Igen.
1: És akkor rögtön bevillan. Ugye, hogy pedig oda tettem. Valami hely mindig bevillan. Várjál, pedig úgy emlékszem, hogy oda tettem, és nincs ott, de elkezdett keresni.
0: Igen.
1: Amikor megvan, tedd arra a helyre, ami bevillan.
0: És akkor ott már jó lesz.
1: Mert az agyad valamiért úgy gondolja, hogy annak ott a helye. Az agyad raktároz és szelektál, és bizonyos dolgoknak valószínűleg az első helyét memorizálja így magába is, hogy azt mondod, hogy a kulcs a komód jobb sarkánál van, közvetlenül a, mit tudom én, a kulcsostál mellett. Uh-huh. Soha nem a kulcsostálban, mindig a mellette. És akkor így.
0: Igen, de jók ezek a, nem tudom, hol voltam múltkor, és pont magamra ismertem, ugye, hogy azzal, hogyha bizonyos tevékenységeket kimondasz, amiket igen, elvégzel, akkor utána nem fogsz azon hüppögni, hogy akkor most ezt megcsináltam meg, vagy nem.
1: Így van.
0: Mert nekem van egy pici kényszerességem, tehát hogy akkor telefon, megvan pénz, és akkor mondom azt, hogy telefon, pénztárca, kulcs, cigaretta. Igen. És ezt itt egy, és akkor tudom mondani, jó, ablakot bezártam, gázt elzártam, csík nincs, és így érted. És akkor ez így benne van, de ezt nem csinálom, akkor valamikor hamaros vagyok visszamenni, tehát hazudok, és akkor biztos, hogy bezártam, biztos.
1: Vagy
0: de visszamegyek.
1: Nagyon fontos, mész a szalíziben áldozni. És mész a sorba, és mondod, hogy jó, paráznaságot meggyóntam, igen, lopás meg, így hangosan.
0: Igen.
1: Mert ha mindent meggyóntál, csak akkor áldozhatsz.
0: Igen, jó.
1: És akkor ez így jó. Igen. Igen.
0: Jó.
1: Jó. Na, és akkor még maradt egy. És szerintem ez a legfontosabb. A buszon, vonaton vagy repülőn utazol.
0: Igen.
1: Mindig legyen nálad narancs. Mert büdös ember mindig van. Vagy büdös hely mindig van. Lehet, hogy csak az ülés büdös.
0: És akkor kinyitod
1: a narancs, eszem, és kinyitod akkor a narancsot, és eszed. És a narancsnak az illóolaja az annyira intenzív.
0: Hogy elnyomja ezt az
1: illóolajat. Hogy elnyomja, szagot. Igen. Igen. Mindig legyen.
0: Én nagyon sok helyben nem akarok majd buszra szállni. Tehát emlékszem,
1: vannak most negatív tapasztalatok.
0: Hát jó, én is tettem 10 évig, vagy nem tudom hány évig ingáztam föl, ugye Pest,
1: ja, gyarmat.
0: De és akkor legutóbb lehet, mondtam el, gyorsan nem mondom még így a végére, hogy a Gary Clark Jr. koncertre mentem föl. Aha. Szerintem nem bármi kollégával a parkban volt, és akkor busz.
1: Igen.
0: És akkor ilyen délután, és akkor tudod, hogy busz, akkor föl, Újpest városkapu, metrópótló, mert nem volt metró.
1: Ó, Istenem, ez akkor volt, amikor metrópótló buszok jártak.
0: Igen, felszálltam, akkor leszálltam, hol szálltam le?
1: Leheltér,
0: aztán leszálltam, metró, onnan elmentem.
1: Nem, a Leheltérről begyalogoltál a Nyugatiba.
0: Nem.
1: Vagy az már működött a Leheltér?
0: Ott működött talán.
1: Hát akkor a Leheltér.
0: És akkor elmentem utána a Korvin közig. A Korvin közig mentem el.
1: És akkor 47-es villamos.
0: És akkor onnan felszálltam a, igen, nem az 6-os, 4-es, 6-os, elmentem a PET, a hídnál lábához. Hát csinál,
1: tehát a 47-es oda megy.
0: Hova?
1: Ez nem oda megy.
0: Nem oda megy az. Még emlékszem, a 47-es az a Deák tértől az a Szabadsághídon.
1: Igaz, az a Szabadsághídon.
0: Én meg Baranyosra leszálltam, átszálltam a Hévre.
1: A Hévre.
0: Onnan még kiment.
1: Ja, de ott a Gellértnél voltál.
0: Igen, de én akkor Pestről, de Gyarmatról mentem föl. És akkor tudod, úgy, végig.
1: És nem tudtad, hogy van olyan, hogy 107-es busz.
0: De már mentem, mondom, minél gyorsabban, tudod, és így akkor nem volt eső se. És mondtam, hogy erénbe lefogtam, még felértünk Budapestre, Gyarmatról, tehát másfél óra. Egyébként gyors.
1: Értem.
0: Mert tök jó, de nekem nem vagyok hozzászokva, el vagyok már elszokva.
1: Jaj, Istenem.
0: Na mindegy, mindegy.
1: Jaj, Istenem.
0: De egyszer-egyszer mondom, nosztalgiázok még, hogyha úgy van.
1: Jó. Hát, hogyha ilyen jó szorik vannak, akkor igen.
0: Jó. Akkor holnap...
1: Klassz. Várjál.
0: Holnap első
1: Várjál.
0: Holnap első jár.
1: Várjál. Hát van egy restanciánk, ugye, amit magunk csináltunk, ugye, hogy hát elmondani az adott hónapról, amit
0: tudjuk. Igen. Tudjuk-e. Akkor ezt igen. Holnap akkor fogjuk.
1: Megcsináljuk.
0: Jó, akkor találkozunk holnap.
1: Alig várom, szíved.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltatók, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgótarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20:10-kor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21:00-kor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23:20-kor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
3: Időjárás.
4: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
3: Közlekedés.
4: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.

Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei. 'Cause I break 'em, I'll take 'em for granted. Yeah.

0: Passziánsz.
1: Búcsúzunk, ugyanis lejárt az időnk, ez volt a 2509. startmenü itt a Megafonban, és igen, még élünk, utalva a reggeli kis Viberre! Köszi, itt vagyunk, és megyünk tovább, mert René jön, ő is készül a drága, a tízes évek hírek után, úgyhogy őt is hallgassátok meg, és akkor a napi passziánsz jön. Nézzük, Sándor, mit hoztál nekünk?
2: Ma van a tegnap holnapja, amiről tegnap álmodtál.
1: Még egyszer?
2: Ma van a holnap tegnapja.
1: Tehát ma van, igen.
2: Igen. Amiről tegnap még csak álmodtál. Tehát megvalósult az álmod, összejött a napod, ebben, bíz ebben, minden úgy alakult, amiről tegnap még csak álmodtál, az ma már valóság.
1: Jól van. Hát ez... Jó, emésztem, maradjunk annyiban.
2: Megértelek egyébként, igen. Teljesen megértelek. Nem okay. Mondom, hogy a legjobb üzenet, de volt ettől rosszabb is.
1: Igen, na, nagytas mindenkinek, reggel folytatjuk, szevasztok.
2: Köszönjük a figyelmet, sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
7: Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Weissné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont, a szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő aljnövényzete égett Vác-szigeti település részén a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Látványosan alakultak a szlovákiai utazók szokásai az elmúlt években, állítja az egyik repülőjegy értékesítő platform. A statisztikák szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Svehád szorult 20%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll 13%-os részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát. A változás drámai a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs torony magasan vezetett 43%-kal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12%-át adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagy mértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.
3: Időjárás.
0: Időjárás.
7: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
0: Közlekedés.
3: Közlekedés.
7: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
8: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek, soha ilyen meleget nem mértek még Magyarországon júniusban. Tegnap délután Aszódon majdnem 42 fokot mértek, ez több mint 3 fokkal döntötte meg a 4 évvel ezelőtti országos rekordot. A fővárosi rekord is megdőlt, és szerintem sok városban, Magyarországon, illetve egész Európában. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriadót, kitartást mindenkinek, vigyázzanak magukra, igyanak sok sok folyadékot, lehetőleg vizet, és húzódjanak be az árnyékba, lehetőleg légkondicionált helyiségben, hogyha nem tehetik meg, akkor érdemes reggel szellőztetni, amikor még 20 pár fok van, és este természetesen újra szellőztetni. Kitartás, tehát holnap már jön a felfrissülés, és csütörtökön 10 fokkal kevesebbet mérhetünk, jön a normalizálódott nyár, tehát a normális nyár. Tartsanak még ki, Rédei Renit hallják, egészen 4-ig várom önöket a kirakattal. Már is kezdjük Shania Twain-nel, jön a Walking Up Dreaming itt a Megafonban.

krumplis tojásos omlettel megyünk tovább. A kirakatban érdemes kipróbálni, akár reggelire, akár ebédre. Már is mondom a hozzávalókat. 50 deka burgonya, egy fej vörös hagyma, 6 darab tojás, illetve ízlés szerint só, bors, de még ezen kívül kell hozzá másfél deci olívaolaj és 3 evőkanál friss petrezselyem. A krumplit meghámozzuk, majd vékony szeletekre vágjuk, megtisztítjuk a hagymát, majd felaprítjuk. Egy nagy serpenyőben melegítsük fel az olívaolajat, adjuk hozzá a krumplit, a hagymát, valamint lefedve, időnként megkeverve pároljuk körülbelül 30 percig. A tojásokat verjük fel egy külön tálban, keverjük össze a krumplival és a hagymával, adjuk hozzá a petrezselymet, sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. Egy kisebb serpenyőben melegítsük fel az olajat, majd öntsük bele a keveréket, süssük közepes lángon, közben spatulával formázzunk szép vastag omlettet. Amikor már majdnem megszilárdult, akkor fordítsuk ki a tányérra, majd csúsztassuk vissza a serpenyőbe, és süssük meg még pár percig a másik oldalát is. Hagyjuk egy picit kihűlni, és már is fogyaszthatjuk a krumplis tojásos omlettünket.

Bocsok és Dittát nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint nagyon sok boldogságot mindazoknak, akik június 30-án születtek. Ez a kirakat. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi kistermetű férfi. Latin eredetű név az Emília, az Emil férfi név eredetének a női párja, versengő, vetélkedő. Török eredetű, régi magyar személynév a bács, török méltóságnévből származik, jelentése kisuraság. Az Edit és a Judit önállósult becézője pedig a Ditta. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő nagyszerű megasláger.

A mega slágerek között menüajánlóval megyünk tovább. A kirakatban Leszenye Hubert panzió, a mai ajánlat Hokkaido tökleves pirított tökmaggal, tyúkós leves, rántott csirkemell, kukoricapehelyben, petrezselymes burgonyával és kompottal, burgundi sertéshús, gombával, tarhonyával és uborkával, túrós zsemle felfújt almával, grillezett camembert steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat, paradicsomleves betűtésztával, csontleves, sült csirkecomb, jázmirizssel, barackkompottal, rántott karfiol, petrezselymes burgonyával és tartármártással. Ha pedig Széchenyben járnak Nógrád vármegyében, akkor érdemes felkeresni a Bársony vendéglőt, a mai ebéd csontleves házi tésztával, burgonyafőzelék fasírozottal, rántott csirkemell hasábburgonyával és csemege uborkával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
4: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
6: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
3: A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek a nyáron azok, akik vezetői engedély megszerzésére készülnek. Az elméleti KRESZ vizsga 4600 helyett 5100 forint lesz, a forgalmi engedély megszerzése 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25400 forintra, a másodfokú eljárásé 28400 forintra módosul. Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is. A jogosítványszerzés ára, amely jelenleg is több százezer, gyakran félmillió forintra rúghat, a nyári árváltozással tovább duzzad. A változások július 17-én lépnek érvénybe. Több mint 100 év Ipoly parti embereinek történeteiről ír új könyvében az Ipoly Balogi, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto. Emlékeket, szokásokat gyűjtöttek össze a szerzők, amik állításuk szerint a helyi történelem hiteles darabjai. Az Ipoly parti mendemondák az ajánlás szerint azok számára izgalmas mű, akik a palóc múlt iránt érdeklődnek, szellemi értékre és csemegére vágynak. A Sony leállítja az AIBO robotkutya értékesítését Japánban 8 évvel a legutóbbi nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kiskutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt gazdáját is utánozni. A 30 centis készülék kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orrahelyén kamerával van felszerelve. Már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első 6 hónapban 20 ezer darabot adtak el. A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek.
4: Időjárás.
3: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
3: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

0: talk about.
1: Hamarosan érkezik egy megaslágere előtte horoszkóp rovat, a kirakatban kezdjük a kossal. Eddig talán hullámvölgyben érezte magát, elsősorban anyagi értelemben, lassanként azonban kezdhet magához térni, valóban semmi oka sincs a reményvesztettségre, a nap hamarosan önre is sütni fog, sőt ragyogni. Kedves Bika, ma igen jó ajánlásokat kaphat, amivel egy csapásra véget vethet anyagi gondjainak. Jelenlegi helyzetében ez igen jól jöhet önnek. Kedves ikrek, a mai napon kamatoztathatja végre a nagyvonalúságát, amit eddig ön másokkal szemben tanúsított, valaki nagyon hálás most ezért önnek, és ezt ki is mutatja ön felé. Kedves rák, bármennyire szeretné, nem bízhatja másra azoknak a dolgoknak a megszervezését, amelyek önnek fontosak. Ha a nyaralásáról van szó, akkor üljön neki, ma van ideje átböngészni az utazási irodák ajánlatait. Ami az oroszlánt illeti, kissé összekuszálódtak az érzelmei, talán több vasat tartott a tűzben, vagy más miatt érez kétséget érzelmi téren. Egy tisztázó beszélgetés sokat segíthet önnek. Kedves szűz, attól tart, hogy egy bizonyos feladat meghaladja az erejét. Ne legyen kis hitű, nyugodtan belevághat. Ma segítséget is sikerrel kérhet, rengeteg a barátja, támaszkodjon rájuk bizalommal. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a megaslágerek között, kedves mérleg, döntési helyzetbe kerülhet, hallgasson a szívére, ne csak a logikára. Egy titok vagy rejtett információ kerülhet a felszínre, ami segíthet tisztában látni egy helyzetet, ami a skorpiót illeti. Kedves nyilas, érdemes ma a meglévő dolgaira koncentrálnia, mielőtt új feladatba kezd. Kedves bak, ne feledkezzen meg a pihenésről, a túlterheltség visszavetheti a teljesítményét. Ami a vízöntőt illeti, egy váratlan változás kizökkentheti, de hosszú távon előnyére válhat. Végül pedig a halak kicsit bizonytalannak érezheti magát, bízzon önmagában, mert jó úton halad. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek a megaslágerek.

0: is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

A megyeslágerek között menü ajánlóval megyünk tovább. A kirakatban Leszenye Hubert Panzió, a mai ajánlat Hokkaido tökleves pirított tökmaggal, tyúkús leves, rántott csirkemell, kukoricapehelyben, petrezselymes burgonyával és kompottal, burgundi sertéshús, gombával, tarhonyával és uborkával, túrós zsemle felfújt almával, grillezett camembert steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő a mai ajánlat, paradicsomleves betűtésztával, csontleves, sült csirkecomb, jászmirizssel, barack kompottal, rántott karfiol, petrezselymes burgonyával és tartármártással. Ha pedig Széchenyben járnak Nógrád vármegyében, akkor érdemes felkeresni a Bársony vendéglőt. A mai ebéd csontleves házi tésztával, burgonyafőzelék fasírozottal, rántott csirkemell hasábburgonyával és csemege uborkával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
3: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
2: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paulis Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vejszné Paulis Csák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
5: A vörös kód esetén hangsúlyos, hogy a szociális intézmények, és itt a bentlakásos intézményekről van szó, az ellátás típusától, a fenntartójától, a rendelkezésre álló férőhelyek számától függetlenül köteles ellátni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokat.
6: Nyári vörös kód idején az utcai szociális szolgáltatást kell megerősíteniük, hangsúlyozta Vejszné Paulis Csák Katalin.
5: Ez azt jelenti, hogy a kollégáim a nap folyamán, pont most egyeztettem a csoportvezetővel, 10 és 13 óra között, tehát pont a legnagyobb meleg időszakban járják a várost. Ugye vannak klienseink, akiket tudjuk, hogy hol találunk, őket felkeresik, hűtött vízet viszünk az ellátottaknak, de járják az utcákat, a frekventált helyeket, hogy felkutassuk azokat az utcán élőket, akik ebben a nagyon melegben is kint tartózkodnak.
2: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer diszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Vitál Attila disszeminációs szakértőt hallják.
4: Mint egy 1,5 millió diák a magyar köznevelésben és szakképzésben teljesen térítésmentesen tud hozzáférni egy olyan nyelvtanuló programhoz, amit egyébként a világon nagyjából 5 millióan előfizetési díjért használnak, és így akár 7 éves kortól 20-21 éves korig, amíg le nem érettségizik, vagy technikusi végzettséget nem szerez, 1-2-3 akár több idegen nyelvet is tud tanulni ennek a rendszernek a segítségével. A tanulói profilokat épít, a tanulói készségeket monitorozza, és ennek alapján akár képes ez a rendszer olyan feladat sorokat generálni, ami egyéni készségfejlesztési célokat szolgál. Például a kiejtés gyakorlása, a hallás utáni beszédértés készségének fejlesztése, vagy az írás, illetőleg a beszédkészség fejlesztése egy kiemelt funkciója ennek a rendszernek, és ebben valós idejű visszajelzéseket, gyakorlatilag egy asszisztált támogatást kap a nyelvtanuló. Megnyitottuk a a felhasználó szülő gondviselők számára ezt a rendszer, így újabb több mint 1,5 millióval nőtt a lehetséges felhasználóknak a száma. Gyakorlatilag nincs Európában még egy olyan ország, ahol a lakosságnak több mint egy harmada térítésmentesen tud idegen nyelvet tanulni egy ilyen programnak a segítségével.
2: Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett, az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe.
7: Időjárás.
2: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön, 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
7: Közlekedés.
2: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
9: nagyot szól.
7: Indul az újabb Bóra Rédei Reni a mikrofonnál, a déli hírek után járunk. Most van a nap legforróbb időszaka, talán az idei nyár legforróbb időszaka. 42-43 fokokat is mérünk, kitartást mindenkinek ebben a hőségben. Holnap már jön a felfrissülés, és a hét második felében visszatér a normális idő, a normális nyári idő. Addig is tartsanak velem és a kirakattal minden hétköznap délután 4 óráig. Már is pörögnek a megaslágerek.

Kedves Pálok, Emiliák, Bácsok és Ditták, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint nagyon sok boldogságot mindazoknak, akik június 30-án születtek, ez a kirakat. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi kistermetű férfi. Latin eredetű név az Emilia, az Emil férfi név eredetének a női párja, versengő, vetélkedő. Török eredetű, régi magyar személynév a Bács, török méltóságnévből származik, jelentése kisuraság. Az Edit és a Judit önállósult becézője pedig a Ditta. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő nagyszerű megasláger.

filmajánló rovattal megyünk tovább, a kirakatban benne pedig karatekölyök, legendák, Jackie Chan-nal a főszerepben. A kung fu mesterei legyőzhetetlenek, de a mesterek ritkák, hosszú és fáradtságos út vezet a csúcsra, és általában kell hozzá egy mester. A fiatal és szupertehetséges kung fus Li Feng és az édesanyja egy családi tragédia után kénytelen Pekingből New Yorkba költözni. A srácot egyszerre gyötri a maga mögött hagyott múlt és az új környezet. Új osztálytársaival nem találja meg a hangot, folyton bajba keveredik, bármit csinál, botrány és felfordulás kíséri. Amikor egy új barátja bajba kerül, ő azzal segít rajta, hogy indul egy karate bajnokságon. De ehhez nem elég jó. Az edzője, Mr. Han segítségül hívja az eredeti karatekölyköt, és kettejük segítségével Li két stílust keverve próbál helytállni a harcművészek között a végső nagy összecsapás során. Hogyha látták az 1984-es karatekölyök filmet, akkor ezt is érdemes megnézni. Ez nem más, mint a legendák Jackie Chan-nal a főszerepben.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgótarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető, Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe. Jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek a nyáron azok, akik vezetői engedély megszerzésére készülnek. Az elméleti KRESZ vizsga 4600 helyett 5100 forint lesz, a forgalmi engedély megszerzése 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25400 forintra, a másodfokú eljárásé 28400 forintra módosul. Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is. A jogosítványszerzés ára, amely jelenleg is több százezer, gyakran fél millió forintra rúghat, a nyári árváltozással tovább duzzad. A változások július 17-én lépnek érvénybe. Vona Gábor nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz a Tiszapárt európai parlamenti képviselőinek az új génkezelési technikákra vonatkozó uniós dereguláció melletti szavazása miatt. A második reformkor politikusa szerint a döntés megkérdőjelezi Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja a hazai GMO-mentes mezőgazdaságot, és érti az eddigi politikai és társadalmi konszenzust. Vona Gábor hangsúlyozta, hogy a kormány április 12-én kapott felhatalmazást a választóktól, azonban szerinte ez nem terjed ki a GMO ellenes társadalmi konszenzus felrúgására, ezért a probléma rendezésére országos népszavazást javasol. A Sony leállítja az AIBO robotkutya értékesítését Japánban 8 évvel a legutóbbi nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kiskutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt gazdáját is utánozni. A 30 centis készülék kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orrahelyén kamerával van felszerelve. Már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első 6 hónapban 20 000 darabot adtak el. A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 000 kiskutyát értékesítettek. Britney Spears fiai Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek, mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a párizsi divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
4: Időjárás.
11: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
11: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Tökéletes szórakozás a gasztronómia rajongóinak. Könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Az olasz vakáció Niki Pellegrino, egy szuper könnyed kis olvasmány. Érdemes beszerezni. Montenello igazán romantikus olasz városka, ráadásul remek kis vendéglő található itt, szinte nincs is párja az országban. Egy nap fiatal lány érkezik Montenellóba, azt tervezi, rozog a kabrióján, bejárja a vidéket. Itt az ideje, hogy túltegye magát az exén. Ő és a férfiak? Inkább nem. Valószínűleg boldogabb nélkülük az élet. Jöjjenek inkább az olasz ízek. Ám a lány ütött-kopott autója lerobban, ezért ott kell maradnia egy időre a városkában, és persze a szerelem bárhol rátalálhat az emberre. Könnyed kikapcsolódás, érdemes tehát beszerezni Niki Pellegrinótól az olasz vakációt.

Madách mozis ajánlóval megyünk tovább. Érdemes megnézni Balassa gyarmaton az Életem legjobb száma című filmet Paul Rudd és Nick Jonas főszereplésével. Kedves és ötletes vígjáték néhány fülbemászó számmal és az örök veszteseket mindig utánozhatatlan bájjal játszó Paul Ruddal, aki egy szupersztár ellen fordul, akit egy szupersztár alakít Nick Jonas. Könnyed, szerethető és közönségbarát mozi, amely humorával, zenéjével és sztár erejével a nyári szezon egyik legszórakoztató feel-good élményének ígérkezik. Érdemes megnézni tehát Balassagyarmaton a Madách moziban az Életem legjobb száma című filmet.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest! Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell! Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek a nyáron azok, akik vezetői engedély megszerzésére készülnek. Az elméleti KRESZ vizsga 4600 helyett 5100 forint lesz, a forgalmi engedély megszerzése 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25400 forintra, a másodfokú eljárásé 28400 forintra módosul. Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is. A jogosítványszerzés ára, amely jelenleg is több százezer, gyakran félmillió forintra rúghat, a nyári árváltozással tovább duzzad. A változások július 17-én lépnek érvénybe. Több mint 100 év Ipoly parti embereinek történeteiről ír új könyvében az Ipoly Balogi, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto. Emlékeket, szokásokat gyűjtöttek össze a szerzők, amik állításuk szerint a helyi történelem hiteles darabjai. Az Ipoly parti mendemondák az ajánlás szerint azok számára izgalmas mű, akik a palóc múlt iránt érdeklődnek, szellemi értékre és csemegére vágynak. A Sony leállítja az AIBO robotkutya értékesítését Japánban 8 évvel a legutóbbi nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kiskutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt gazdáját is utánozni. A 30 centis készülék kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orrahelyén kamerával van felszerelve. Már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első 6 hónapban 20000 darabot adtak el. A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150000 kiskutyát értékesítettek.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható. Jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunapogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Réde Irenivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Blanka Solo. Ezzel a Megaslágerrel nyitom az újabb órát, kettő után járunk. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál ez a kirakat. Blanka után George Ezra folytatja a Green Green Grass-szal, majd itt lesz Pápai Jóci és Lotfi Begi a Kicsit őrült című Megaslágerükkel. Tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

0: a reflexológiával foglalkozunk a mai életmód rovatban. Voltak éppen ez nem más, mint a kéz és a láb alapos vizsgálata, amelyekről megállapítható egy ember általános egészségi és testi állapota. Ezeken a végtagokon úgynevezett reflexpontok találhatók, amelyeket masszírozni szükséges ahhoz, hogy egyes szervek vagy szervrendszerek jobb állapotba kerüljenek vagy meggyógyuljanak. A reflexológia alaptézise is az, hogy az emberi szervezetben energia áramlik. Feltételezése szerint, amikor valaki valamilyen betegséggel küzd, akkor az energia áramlás megreked, vagyis az nem megfelelően működik. Keleten már évezredek óta alkalmazzák ezt a gyógymódot. A keleti gyógyítók úgy vélik, hogy az energia meridián utakon, pályákon mozog. A reflexológusok több ilyen pályát is ismernek, amelyek a talpon és a tenyéren haladnak keresztül. Hamarosan folytatjuk tovább a reflexológiával, de előtte zenélünk.
1: Hallottam párszor, ez más generáció.

kirakadt benne életmód rovat a reflexológiával foglalkozunk a mai napon. A reflexológia hisz abban, hogy amennyiben egy-egy zónán belül az energiaáramlás megreked, akkor ez megzavarja azon testrészeknek is az egészséges működését, amelyek ugyanebben a zónában találhatók. Egyszerűbben fogalmazva, amikor a reflexológus elkezdi masszírozni valakinek a talpát, és annak valamelyik pontja érzékeny vagy fájdalmas, akkor ez valamelyik szerv betegségét jelzi. Ezeknek a pontoknak a szakszerű masszírozásával a reflexológus kezelni tudja a beteget. Azonban azt jó tudni, hogy egyetlen reflexológus sem állít fel diagnózist, és nem orvosként gyógyít, hanem az emberi szervezet általános egészségi állapotán tud javítani, és mozgósítja a hozzáforduló emberek öngyógyító erőit. A reflexológia során alkalmazott masszázs nem jár különösebb fájdalommal, csak akkor érezhet a paciens kisebb fájdalmat, ha a szakember érzékeny pontját érinti vagy masszírozza. A kezelésnek semmiféle mellékhatása nincs, de kisebb fáradtságot vagy kimerültséget érezhetnek a kezelést igénybe vévők. Azért, hogyha valakinek valami komolyabb betegsége van, az előbb mindenféleképpen konzultáljon a kezelő orvosával.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4 óráig, rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókusz szorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin, variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai, Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a párizsi divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
2: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
6: Időjárás.
5: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre és szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható. Jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
5: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunapogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel. Hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk. Tartsanak velem a továbbiakban is.

Nagy világra voltak kirakatban, vele pedig Opátia. Abbázia egyik legemblematikusabb jelképe a 100 éves sétány. Egy kis pihenő a padon, hozzá a tenger, és a csodaszép Kvarner-öbölre nyíló panoráma a legjobb módja a kikapcsolódásnak. Az első abbáziai hotelek a Kvarner 1884-es és az Imperial 1885-ös megnyitásának idején kezdték el építeni a híres partmenti sétányt, a Lungomárét. Építése hivatalosan 1885-ben vette kezdetét, és Abbázia klimatikus gyógyhelyét történt nyilvánításának évében 1889-ben ért véget. A sétányt később egészen Louvre-ig meghosszabbították, majd hivatalosan 1911-ben adták át. Az elmúlt 100 évben az Abbáziát és annak Rivieráját jelképező sétányon rengeteg turista grasztált végig, hiszen aki Abbáziában időzik, avagy Opátiában, az véletlenül sem mulasztja el ezt az élvezetet. A hollywoodi híresek utcájára hajazva Opátia híres promenádján is márványcsillagokat helyeztek el, amelyekkel a Horvátországot a sport, művészet,

Abbáziában járunk, avagy Opátiában, gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban. A kötelező látványosságok között találjuk a valószínűleg 1420-ban épült Szent Jakab templomot. Ez az apátság lett később a település névadója. Napjainkra alig őrzött meg valamit eredeti kinézetéből. Szintúgy érdekes az Imperiál szállóval átellenben elhelyezkedő gyönyörű abbáziai parkban a Szent Jakab templom tövében lévő Helios és Selena szökőkút, amely a napot és a holdat a mitológiai testvér pár alakjában ábrázolja. Abbázia legrégebbi és legszebb villája, a Villa Angiolina 2007 óta ad otthont a turisztikai múzeumnak. Az épületet 1844-ben hotelnek emelte egy olasz iparos. A Villa Zsanett oldalán tábla hirdeti, hogy Mura Ferenc ott írta az Ének a búzamezőkről című regényét. Hazautazása előtt egy nappal megihlette az írót a Szent Jakab templom harangja, fölidézte benne az alföldi búzamezők látványát. A neves magyar orvosnak, Markusovszki Lajosnak is állítottak egy táblát, illetve Szegő Kálmánnak is, aki szintén egy neves magyar orvos volt. A magyar vonatkozású amerikai kertben tengerre nyíló kilátás és botanikus kert várja a látogatókat. Az amerikai kertet a gazdag magyar vállalkozó Kuruc Mihály építette feleségének az 1900-as évek végén. Gyönyörű hely Abbázia vagy Opátia, érdemes megnézni.

0: Csütörtökre végre felfrissülünk. Szerdán érkezik a front, de 30 fok alá csak másnap megyünk majd. Addig is kitartást mindenkinek a nagy hőségben, vigyázzanak magukra. Holnap ismét kirakat. Réd Eirenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul Iscsák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont, a szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő aljnövényzete égett Vác-szigeti település részén a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Látványosan alakultak a szlovákiai utazók szokásai az elmúlt években, állítja az egyik repülőjegy értékesítő platform. A statisztikák szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Svehád szorult 20%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll 13%-os részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát. A változás drámai a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs torony magasan vezetett 43%-kal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12%-át adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagy mértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.
9: Időjárás.
11: Időjárás.
10: Nincs változás az időjárásban, ma is 40 fok fölötti hőmérsékletre is szinte zavartalan napfényre kell számítani. Késő délután is 34-36 fok várható, jelentős enyhülés csak az éjszaka második felében jön. 20 fokig süllyed a hőmérséklet hajnalra.
11: Közlekedés.
1: Közlekedés.
10: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltatók, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Váci és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
0: Közlekedés.
1: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyon jó!

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
2: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltatók, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely Váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról.
1: Közlekedés.
12: Napközben Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton mérik az autósok sebességét. Vigyázzanak magukra!
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vejszné Paul is Csák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
3: A vörös kód esetén hangsúlyos, hogy a szociális intézmények, és itt a bentlakásos intézményekről van szó, az ellátás típusától, a fenntartójától, a rendelkezésre álló férőhelyek számától függetlenül köteles ellátni az utcán élő bajban lévő hajléktalanokat.
4: Nyári vörös kód idején az utcai szociális szolgáltatást kell megerősíteniük, hangsúlyozta Vejszné Paul is Csák Katalin.
3: Ez azt jelenti, hogy a kollégáim a nap folyamán, pont most egyeztettem a csoportvezetővel, 10 és 13 óra között, tehát pont a legnagyobb meleg időszakban járják a várost. Ugye vannak klienseink, akiket tudjuk, hogy hol találunk, őket felkeresik, hűtött vízet viszünk az ellátottaknak, de járják az utcákat, a frekventált helyeket, hogy felkutassuk azokat az utcán élőket, akik ebben a nagyon melegben is kint tartózkodnak.
2: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta a Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésre mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Vitál Attila disszeminációs szakértőt hallják.
5: Mint egy 1,5 millió diák a magyar köznevelésben és szakképzésben teljesen térítésmentesen tud hozzáférni egy olyan nyelvtanuló programhoz, amit egyébként a világon nagyjából 5 millióan előfizetési díjat használnak, és így akár 7 éves kortól 20-21 éves korig, amíg le nem érettségizik, vagy technikusi végzettséget nem szerez, 1-2-3 akár több idegen nyelvet is tud tanulni ennek a rendszernek a segítségével. A tanulói profilokat épít, a tanulói készségeket monitorozik, monitorozza, és ennek alapján akár képes ez a rendszer olyan feladat sorokat generálni, ami egyéni készségfejlesztési célokat szolgál. Például a kiejtés gyakorlása, a hallás utáni beszédértés készségének fejlesztése, vagy az írás, illetőleg a beszédkészség fejlesztése egy kiemelt funkciója ennek a rendszernek, és ebben valós idejű visszajelzéseket, gyakorlatilag egy asszisztált támogatást kap a nyelvtanuló. Megnyitottuk a Kréta felhasználó szülő gondviselők számára ezt a rendszert, így újabb több mint másfél millióval nőtt a lehetséges felhasználóknak a száma. Gyakorlatilag nincs Európában még egy olyan ország, a lakosságnak több mint egy harmada térítésmentesen tud idegen nyelvet tanulni egy ilyen programnak a segítségével.
2: Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe.
1: Közlekedés.
2: Mai éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
0: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
5: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer disszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzésen mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Oszlényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe. Jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek a nyáron azok, akik vezetői engedély megszerzésére készülnek. Az elméleti KRESZ vizsga 4600 helyett 5100 forint lesz, a forgalmi engedély megszerzése 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25400 forintra, a másodfokú eljárásé 28400 forintra módosul. Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is. A jogosítványszerzés ára, amely jelenleg is több százezer, gyakran félmillió forintra rúghat, a nyári árváltozással tovább duzzad. A változások július 17-én lépnek érvénybe. Vona Gábor nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz a Tisza párt európai parlamenti képviselőinek az új génkezelési technikákra vonatkozó uniós dereguláció melletti szavazása miatt. A második reformkor politikusa szerint a döntés megkérdőjelezi Magyarország alaptörvényének 20. cikkét, amely garantálja a hazai GMO-mentes mezőgazdaságot, és érti az eddigi politikai és társadalmi konszenzust. Vona Gábor hangsúlyozta, hogy a kormány április 12-én kapott felhatalmazást a választóktól, azonban szerinte ez nem terjed ki a GMO ellenes társadalmi konszenzus felrúgására, ezért a probléma rendezésére országos népszavazást javasol. A Sony leállítja az AIBO robotkutya értékesítését Japánban 8 évvel a legutóbbi nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kiskutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt gazdáját is utánozni. A 30 centis készülék kifejező szemekkel, lógófülekkel, orrahelyén kamerával van felszerelve. Már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első 6 hónapban 20 ezer darabot adtak el. A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek. Britney Spears fiai Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek, mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
2: Közlekedés.
5: Mai éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

Összeálltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Vodafone idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Weissné Paulis Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont, a szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő aljnövényzete égett Vác-Vác-szigeti település részén a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Látványosan alakultak a szlovákiai utazók szokásai az elmúlt években, állítja az egyik repülőjegy értékesítő platform. A statisztikák szerint idén június elejéig a szlovák utazók az esetek egyharmadában Pozsonyból indultak útnak. A második helyre a bécsi Svehád szorult 20%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán Budapest áll 13%-os részesedéssel. Ez a három repülőtér fedi le a szlovákiai utasok teljes foglalásainak csaknem kétharmadát. A változás drámai a járvány előtti 2019-es időszakhoz képest. Akkor még Bécs torony magasan vezetett 43%-kal, miközben Pozsony mindössze a foglalások 12%-át adta. A pozsonyi repülőtér mostani szárnyalása elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly év végétől és az idei év során nagy mértékben bővült a menetrend szerinti járatok és az elérhető úti célok száma.
1: Közlekedés.
0: Mai a Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. Jelentős költségnövekedéssel szembesülhetnek a nyáron azok, akik vezetői engedély megszerzésére készülnek. Az elméleti KRESZ vizsga 4600 helyett 5100 forint lesz, a forgalmi engedély megszerzése 11000 forintról 12200 forintra emelkedik. A vizsgadíjak mellett egyéb eljárásokért is mélyebben kell a zsebbe nyúlni. Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 25400 forintra, a másodfokú eljárásé 28400 forintra módosul. Emelkednek a vizsgálatokhoz igénybe vett gépjárművek használati díjai, valamint bizonyos igazolások kiállításának költségei is. A jogosítványszerzés ára, amely jelenleg is több százezer, gyakran félmillió forintra rúghat, a nyári árváltozással tovább duzzad. A változások július 17-én lépnek érvénybe. Több mint 100 év Ipoly parti embereinek történeteiről ír új könyvében az Ipoly Balogi, Lőrinc Sarolta Aranka és Gresina Otto. Emlékeket, szokásokat gyűjtöttek össze a szerzők, amik állításuk szerint a helyi történelem hiteles darabjai. Az Ipoly parti mendemondák az ajánlás szerint azok számára izgalmas mű, akik a palóc múlt iránt érdeklődnek, szellemi értékre és csemegére vágynak. A Sony leállítja az AIBO robotkutya értékesítését Japánban 8 évvel a legutóbbi nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kiskutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt gazdáját is utánozni. A 30 centis készülék kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orrahelyén kamerával van felszerelve. Már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első 6 hónapban 20 ezer darabot adtak el. A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek.
1: Közlekedés.
2: Mai éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 30-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Vízhiánytól tart a regionális vízszolgáltató, korlátozzák Nyugat-Nógrádban a vezetékes víz használatát. A DMRV ZRT közleménye részletezi, csak az elmúlt hétvégi napokon a korábbi szokásokhoz képest 55%-kal több vizet fogyasztottak a szolgáltatási területen, amely miatt már több Naszály környéki településen elrendelték az elsőfokú korlátozást. Ez mindössze figyelemfelhívással jár. Most a nyugat-nógrádi térség polgármesterei számára küldtek felhívást azzal, hogy az érintett településeken rendeljenek el első és másodfokú korlátozást. A vízmű közleménye arra utal, hogy a szokatlanul magas vízkivétel nem emberi fogyasztásra történik, hanem autókat mosnak vezetékes vízzel, továbbá díszkerteket, járdákat locsolnak és medencéket töltenek fel vele. Arra kérik a fogyasztókat, hogy mutassanak felelősséget korlátos vízhasználattal a rendkívüli helyzetben. A másodfokú korlátozás településenként eltérő lehet, de jellemzően tilos a kertek, gyep és dísznövények locsolása vezetékes ivóvízzel, tilos a gépkocsik mosása vezetékes ivóvízzel, tilos a medencék feltöltése, korlátozzák a járdák, utak, udvarok vízzel történő lemosását. Vác belvárosát járják a hőségriadó idején a váci humánszolgáltató szakemberei, hogy az extrém melegben bajba jutott hajléktalan emberek számára segítséget nyújtsanak, közölte a szolgálat vezetője. Vejszné Paul is Csák Katalin elmondta, a vörös kód érvénye alatt az életvédelme a legfontosabb szempont. A szociális bentlakásos intézmények az ellátás típusától és a fenntartótól függetlenül kötelesek gondoskodni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokról. A legmelegebb órákban a munkatársak a várost járják, hűtött vízzel kínálják a hajléktalanokat. A vörös kódot a szociális és családügyi miniszter helyezte érvénybe múlt héten. A rendelkezésnek két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vejszné Paul is Csák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
4: A vörös kód esetén hangsúlyos, hogy a szociális intézmények, és itt a bentlakásos intézményekről van szó, az ellátás típusától, a fenntartójától, a rendelkezésre álló férőhelyek számától függetlenül köteles ellátni az utcán élő, bajban lévő hajléktalanokat.
5: Nyári vörös kód idején az utcai szociális szolgáltatást kell megerősíteniük, hangsúlyozta Vejszné Paul is Csák Katalin.
4: Ez azt jelenti, hogy a kollégáim a nap folyamán, pont most egyeztettem a csoportvezetővel, 10 és 13 óra között, tehát pont a legnagyobb meleg időszakban járják a várost. Ugye vannak klienseink, akiket tudjuk, hogy hol találunk, őket felkeresik, hűtött vízet viszünk az ellátottaknak, de járják az utcákat, a frekventált helyeket, hogy felkutassuk azokat az utcán élőket, akik ebben a nagyon melegben is kint tartózkodnak.
1: Amíg világszerte csak előfizetési díjért vehető igénybe a közoktatásban az idegen nyelv tanulását segítő szoftver, addig ugyanezt a programot a magyar diákok ingyen kapják meg, mondta Vitál Attila, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer diszeminációs szakértője Salgó Tarjánban. A széleskörű hazai felhasználás hatékonyságának növelésére a vármegyei pedagógusok számára szervezett továbbképzése mutatták be a szoftver használatát. A nyelvtanárok számára rendszerirányítást tesz lehetővé a program, a diákok pedig akár önállóan is képesek használni azt. A rendszer a tanuló által adott válaszok alapján monitorozza az előrehaladást, és automatikusan generál feladatokat az aktuális felkészültségi szinthez. Az ingyenes lehetőséggel a középfokú oktatás végéig akár több idegen nyelv is megtanulható, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a rendszer tavaly óta a szülők számára is elérhető. Magyarország az egyetlen állam, amely a diákokon túl a lakosság harmada számára biztosítja az idegen nyelv tanulását ilyen módon. Vitál Attila, diszeminációs szakértőt hallják.
3: mintegy 1,5 millió diák a magyar köznevelésben és szakképzésben teljesen térítésmentesen tud hozzáférni egy olyan nyelvtanuló programhoz, amit egyébként a világon nagyjából 5 millióan előfizetési díjért használnak, és így akár 7 éves kortól 20-21 éves korig, amíg le nem érettségizik, vagy technikusi végzettséget nem szerez, 1-2-3 akár több idegen nyelvet is tud tanulni ennek a rendszernek a segítségével. A tanulói profilokat épít, a tanulói készségeket monitorozza, és ennek alapján akár képes ez a rendszer olyan feladatsorokat generálni, ami egyéni készségfejlesztési célokat szolgál. Például a kiejtés gyakorlása, a hallás utáni beszédértés készségének fejlesztése, vagy az írás, illetőleg a beszédkészség fejlesztése egy kiemelt funkciója ennek a rendszernek, és ebben valós idejű visszajelzéseket, gyakorlatilag egy asszisztált támogatást kap a nyelvtanuló. Megnyitottuk a Kréta felhasználó szülő gondviselők számára ezt a rendszer, így újabb több mint 1,5 millióval nőtt a lehetséges felhasználóknak a száma. Gyakorlatilag nincs Európában még egy olyan ország, a lakosságnak több mint 1/3 térítésmentesen tud idegen nyelvet tanulni egy ilyen programnak a segítségével.
1: Országszerte rengeteg helyen lobban lángra a száraz növényzet és a gabonatábla, több helyen munkagépeket is oltottak hétvégén a tűzoltók, közölte a katasztrófa védelem. Egy konténerház, több autó, valamint az erdő ajnövényzete égett Vác-szigeti település részén, a Sugár utcánál vasárnap. A váci hivatásos tűzoltók mellett a szentendrei hivatásos tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 5 vízsugárral oltották a lángokat. Jelenleg is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom. Az erdőkben, a vasút és közútak mentén fekvő fás területeken, valamint azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom idején fokozott a tűzveszély, ezért a szabályok megszegése súlyos következményekkel és bírsággal is járhat. Holnaptól soha nem látott változás történik a tömegközlekedésben. Nógrád vármegye és a főváros között több éjszakai buszjárat is közlekedni fog a jövőben. Balassagyarmatról eddig 20 óra 10 perckor indult az utolsó buszjárat Budapestre, amely váci átszállással biztosított összeköttetést a két város között. Júliustól 21 órakor indul az utolsó busz, ami Vác és Dunakeszi érintésével érkezik Budapestre. A fővárosból 23 óra 20 perckor indul az utolsó járat Vác, Tolmács és Tereske érintésével. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a változás mellett úgy érvelt, az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt az agglomeráció népessége, miközben az éjszakai közlekedés nem követte ezt a változást. A módosítás lehetővé teszi, hogy a vármegye lakói egy esti program vagy munkavégzés után is tömegközlekedéssel térhessenek haza. Több mint 2 méteres harcsát fogott ki a Dunából Vácnál egy horgász. Osztényi Zoltán horgára a kőgát mögötti részen akadt rá a hal, amiről nem sejtette, mekkora példány lesz. Nagyjából fél órányi fárasztás után volt képes kifogni a vízből a harcsát, amelyről a kiemelés utáni mérés megállapította, hogy 238 cm hosszúságú. A horgász büszkén pózolt a hal mellett, a fotók elkészítése után pedig visszaengedte a harcsát a Duna vizébe.
2: Közlekedés.
1: Mai éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Kerekesné Holló Helga 203, a független jelöltek közül Kurtán Imre 142, Tóth László 105, Magó Szabolcs Zoltán pedig 18 szavazatot kapott. A 6 képviselőt 18 jelölt, 17 független és egy Fidesz-KDNP-s közül választották ki a helyiek. A választáson a névjegyzékben szereplő 824 választó 57%-a, azaz 473 helyi vett részt, érvénytelen szavazólap 5 volt. Az időközi választást azért rendezték, mert a képviselőtestület április 2-án döntött a feloszlásáról. A Duna emelkedő vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőműben csökkentették az áramtermelést. Az erőmű technológiai folyamataihoz használt Dunavíz hőmérséklete túllépte a 29,5 Celsius fokos beavatkozási küszöbértéket, ami korlátozza a hőelvezetési kapacitást, ezért az intézmény kénytelen visszafogni teljesítményét. A szombaton már elrendelt 243 megawattos csökkentés mellett bevezetett újabb korlátozás következtében az erőmű kapacitása körülbelül 70%-ra mérséklődött. Kapitány István energiaügyi miniszter közölte, az intézkedések a jogszabályoknak megfelelően előre meghatározott szabályok alapján történnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország villamos energia ellátása a korlátozások mellett is biztonságos. A változást a lakosság közvetlenül nem érzékeli. A vízhőmérsékletet folyamatosan monitorozzák, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseket a mért adatok és a hatályos szabályozás keretei között hozzák meg. A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre 5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot kereste. Nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy tökéletes ízharmóniájú és jó állagú legyen. Az év fagylaltja aranyérmese idén egy budapesti fagyizó munkatársa, Molnár Anna Mária lett. Terméke mediterrán, trópusi ízvilágú kókusz szorbé, amihez kurkumás gyömbéres mandarin variegátót adott hozzá, valamint egy kis kelet-ázsiai citrusfélét, japán citromot és ananászt is tett. A fagyihoz ropogós kókusz is jár. Britney Spears fiai Sean Preston Federline és Jaden James Federline új kilométerkőhöz érkeztek. Mindketten kifutóra léptek egy férfi divat bemutatón a Párizsi Divat hét keretében. A 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jaden James péntek este mutatkozott be modellként a francia fővárosban. Sean Preston egy hosszú szatén hatású kabátban, fekete ingben, nyakkendőben és bőfazonú farmerben vonult végig a kifutón. Öccse Jaden James egy fehér trikóban és kék farmerben mutatta meg sportos alakját.
1: Közlekedés.
2: Mai éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, csörgess meg.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 1-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járatkiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amszterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól. Igen.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét. Ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túl melegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elgörbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perc. Növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes nemzetközi járatok késésére is számítani kell még ezen a napon is, valamint fel kell készülni további járat kiesésekre is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tom Holland pókember emblémáját ábrázoló tetoválása problémát okozott a Pókember vadonatúj nap forgatásán. A 30 éves színésznek a bal talpán található a Pókember logó, amelyet még az első film emlékére varratott magára. Egy jelenetben azonban, amelyen mesztelenül fejjel lefelé lóg egy épület oldalán, a tetoválás jól láthatóvá vált, ami folytonossági hibát okozott. Tom egy amsterdami rajongói eseményen mesélte el, hogy a vizuális effektekkel foglalkozó csapat már eltüntette a tartó drótokat, amikor észrevették, hogy a talpán lévő pókember embléma még mindig látható. Végül digitálisan kellett eltávolítaniuk a tetoválást a kész jelenetből.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Újabb gondok vannak a vasúton, túlmelegednek a motorvonatok. A tegnapi 40 fok körüli hőmérsékletet több járat sem bírta el. Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, továbbá a Pusztaszabolcs és Százhalombatta viszonylatban is mentesítő buszokat kellett beállítani. A vasúttársaság már korábban is közölte, az extrém meleg miatt a sínek is elbőrbülnek, emiatt az utasbiztonság érdekében első lépésben csökkentették a szerelvények sebességét, ami átlagosan 5-15 perccel növelte a menetidőt. A hőség miatt egyes